0: a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak, anélkül, hogy csökkentenék a járandóságuk összegét. A kedvezmény azonban kizárólag azok számára érhető el, akik teljesítették a teljes 35 éves járulékalapú szolgálati időt, és további 5 év szolgálati idővel is rendelkeznek. Ebbe az 5 évbe bizonyos a törvény által elismert időszakok is beleszámíthatnak. Azok a személyek, akik teljesítették a 35 éves szolgálati időt és további 5 évvel rendelkeznek, akár járulékfizetéssel, akár elismert időszakok révén, legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kérhetik az öregségi nyugdíjat, pénzlevonás nélkül. A gyermeknevelési szabadság különleges elbírálás alá esik. Még a többi beszámított időszak kizárólag a plusz 5 év teljesítéséhez használható fel, addig a gyermeknevelési szabadság a kötelező 35 éves járulékalapú szolgálati időbe is beleszámít. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik. Itt regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online szavazást egy második forduló követi, melyben szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes vállalatoknál személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek valósulhatnak meg. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Az első fél évben 587 millió lej került az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában. Írja az Economica.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, de ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal literenként 4,5 lejjel emelkedett, akkor már drasztikusnak mondható. A szeszes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy 2 év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 ml-es üvegtermék tűnt el a piacról. A Roland Berger pénzügyi tanácsadó cég tavaly októberben közzétett tanulmánya szerint a Romániában elfogyasztott szeszes italok 30-40%-a után nem fizetnek adót, ami évente 45-65 millió euró bevétel kiesést okoz a központi költségvetésnek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutazást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyors hajtáson érték a térfigyelő kamerák, majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelebbezésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A bíróságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a Fehér megyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a jövőben nem bizonyulnak hatékonynak, a minisztérium kész együttműködni az ügyészséggel, hogy szükség esetén azonnali hatósági motozási parancsokat adhassanak ki a helyszínen. Az esetben az érintett személyre nézve a következmények már nem csak a vizsgamódszertan szerinti szankciók lesznek, hanem büntető jogi jellegűek is. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget. Sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet. A pszichológusok szerint a visszatérés több tényező is megnehezíti.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM.
1: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek,
1: Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Slágermagyar magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: A nagyvárati hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A tanügyminiszter ügyészségi felhatalmazást és mutatást vezetne be az érettségén. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Gyanútlan autósoknak címezve adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési minisztérium nevével visszaélve. A csalók azt állítják az üzenetben, hogy a címzettet gyorshajtáson érték a térfigyelő kamerák. Majd egy gyanús linkre kattintva próbálják rávenni őket a bírság befizetésére vagy megfelelbezésére. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a biztonságunk érdekében ne válaszoljunk az ilyen jellegű üzenetekre. Ne kattintsunk a kapott linkekre, valamint ne adjuk meg személyes vagy bankkártya adatainkat a megnyíló oldalakon. A hivatalos bírságokat kizárólag postai úton kézbesítik. A hatóságok nyomatékosan emlékeztetnek, hogy a közlekedési minisztérium semmilyen formában nem küld ki közúti bírságokat SMS-ben és telefonos üzenetben kapott linken keresztül sem kér fizetést. Mihály Dimján tanügyminiszter Facebook kommentben reagált arra a fehérmegyei esetre, ahol egy érettségizőt azzal gyanúsítottak meg, hogy elektronikai eszközzel próbált csalni a vizsgán. Mégsem tudták eltávolítani a teremből. Az eset kapcsán a tárcavezető kihangsúlyozta, az országos vizsgák módszertana jelenleg is lehetővé teszi a csalással gyanúsított jelöltek ellenőrzését. Ha azonban ezek az intézkedések a

0: nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szabadság után kis lépésekben térjünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzünk meg egy olyan szokást a nyaralásból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
2: Let me tell you.

0: Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-el.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feltételek mellett egyes személyek akár 5 évvel a törvényes korhatár előtt is nyugdíjba vonuljanak, anélkül, hogy csökkentenék a járandóságuk összegét. A kedvezmény azonban kizárólag azok számára érhető el, akik teljesítették a teljes 35 éves járulék alapú szolgálati időt, és további 5 év szolgálati idővel is rendelkeznek. Ebbe az 5 évbe bizonyos a törvény által elismert időszakok is beleszámíthatnak. Azok a személyek, akik teljesítették a 35 éves szolgálati időt és további 5 évvel rendelkeznek, akár járulékfizetéssel, akár elismert időszakok révén, legfeljebb 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kérhetik az öregségi nyugdíjat, pénzlevonás nélkül. A gyermeknevelési szabadság különleges elbírálás alá esik. Még a többi beszámított időszak kizárólag a plusz 5 év teljesítéséhez használható fel, addig a gyermeknevelési szabadság a kötelező 35 éves járulékalapú szolgálati időbe is beleszámít. Elkezdődött a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik. Itt regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online szavazást egy második forduló követi, melyben szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes vállalatoknál személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek való

0: Lakosok Érdekvédelmi Szervezetének számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy két év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 ml-es üvegtermék tűnt el a piacról. A Roland Berger pénzügyi tanácsadó cég tavaly októberben közzétett tanulmánya szerint a Romániában elfogyasztott szeszes italok 30-40%-a után nem fizetnek adót, ami évente 45-65 millió euró bevétel kiesést okoz a központi költségvetésnek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 3 perc van, ami ezúttal is a kezdete várod egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak. A mikrofonnál most is Hosszú Sanyi, mint minden egyes hétköznap természetesen ma is 8 óráig várlak titeket itt a 89,6-on, a Plusz FM oldalon és a Plusz FM-es applikációnkon keresztül is. Július 16-a csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel. Bizony-bizony sok érdekességre számíthatok ma is, úgyhogy érdemes ezúttal is velünk tartani.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

Könnyű napot minden váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám Plusz FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na hát egyre több tinédzser dönt úgy, hogy munkát vállal a vakáció alatt. Van, aki egy kis zseppénzt szeretne összegyűjteni, más egy fesztiválra spórol, vannak, akik a továbbtanulásra tesznek félre, és persze olyanok is akadnak, akik egyszerűen csak szeretnének tapasztalatot szerezni, mielőtt igazán belépnek a munka világába. Érdekelne is, hogy ti hány évesen kezdtetek el dolgozni? Erre a kérdésre várom akkor ma a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, szóval hívjatok, kérjetek, kommenteljetek, én pedig hozom cserébe most is a legkiválóbb slágereket.

dolgoztok ma, például azzal kapcsolatban, hogy ti hány évesen kezdtetek el dolgozni, annak apropóján, hogy egyre több tínédzser dönt úgy, hogy munkát vállal a vakáció alatt. Az idei év eleje óta eddig 50 ezer tini pályázott az eJobs állásközvetítő platformon meghirdetett valamely állása, ami 25%-os növekedést jelent a jelentkezések számában a tavalyi év azonos időszakához képest. 27.800 pályázat érkezett 17 éves pályázóktól, 22.200 pedig a törvényes munkavállalási korhatárt, azaz 16 évet betöltött pályázóktól. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb, és főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni. A vállalatok amúgy aktívan keresnek jelölteket ebben a korcsoportban, hogy pótolják a munkaerő hiányt, különösen a nyári időszakban. Engem pedig nyilván érdekelne, hogy ti hány évesen kezdtetek el dolgozni, és addig is, amíg ezt megírjátok, a legjobb zenék fognak nektek szólni.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: üdvözlet nektek, 6 óra 26 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki azzal kapcsolatban kíváncsiskodik nálatok, hogy ti hány évesen kezdtetek el dolgozni. A wallstreet.ro gazdasági szakportál elemzése szerint a nagyon fiatal jelöltek érdeklődését leginkább a turizmus és az élelmiszeripar kelti fel, két olyan ágazat, amely mindig is nyitott volt a nagyon fiatal jelöltek felvételére is, különösen csúcs szezonban, azaz a nyári és a téli hónapokban. További olyan gazdasági ágazatok, amelyek nagy számban kínálnak belépő szintű álláshelyeket, vagy egyáltalán nem követelnek meg tapasztalatot is, amelyekre 16-17 évesek is jelentkeztek, a szolgáltatások, a gyártás, a sport, szépségápolás, spa, a szórakoztatás, valamint a call center. Engem pedig nyilván érdekelne, hogy nálatok mi a helyzet, ti hány évesen kezdtetek el dolgozni. Van kint a Facebookon egy bejegyzés is ezzel a kérdéssel, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a válaszaitokat. Én pedig hozom cserébe most is a legkiválóbb zenéket.
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

0: Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki hát igazából túl sok változásról nem tud beszámolni az időjárás kapcsán a tegnapi naphoz képest, olyan, mintha leklónozták volna azt is, ma újra elénk tették volna, gyakorlatilag ugyanaz lesz, mint tegnap volt, változékony ég volt, kicsit ilyen füllett meleg, mert valahol azért mégiscsak új, olyan érzés van, hogy érkezni fog valami csapadék majd, mert folyamatosan szorul a levegő. Ennek köszönhetően az a 20-21 fok, ami most van, az még lehet kicsit többnek is érződik. A 33 fok, ami lesz délután, az meg pláne meglehetősen izzasztó lesz. Nap az ugye túl sokat nem fog sütni, időnként lehet azért természetesen olyan, hogy előbukkan majd a felhőzet mögül, de fronthatás legalább nincs, ami terhelni a szervezetünket, is enyhe légmozgás is lesz. És hát ugye a forgalom is elég enyhe még ezekben a percekben a város és a megye útjain. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, szóval tegyétek is azt meg, én pedig adom cserébe most is a legnagyobb slágereket.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

6 óra 41 perc van, halihó Nagyvárad, az előbbi Ocean Adal is bizonyíték volt arra, hogy itt a Plusz FM-en halljátok a legjobb zenéket és a titeket érintő leglényegesebb infokat is természetesen, úgyhogy ennek megfelelően jó, ha tudjátok, hogy a román gépjármű nyilvántartó arra emlékezteti azokat az autótulajdonosokat, akiknek a járműveik GPL berendezésekkel vannak ellátva, hogy a tartályszavatosság ideje a gyártási dátumtól számítva 10 év, ezért ennek az időintervallumnak a túllépése a gépjármű elutasításához vezethet az időszakos műszaki vizsgán, illetve szankciókra lehet számítani közúti ellenőrzéskor, akár a rendszertáblákat is bevonhatják. A gyártási dátum fel van tüntetve a tartály címkéjén, vagy rástancolva közvetlenül a palackra, ennek ellenőrzése pedig a tulajdonos felelőssége. Ha lejárt a tartály jótállási ideje, ki kell cserélni egy ezzel kompatibilissel, ez azonban nem végezhető el bárhol, csak a gépjármű nyilvántartó által engedélyezett erre szakosodott műhelyekben. A művelet után a tulajdonos meg kell őrizze a szerviz által kibocsátott dokumentumokat, mivel ezeket kérni fogják a következő műszaki vizsgán. Nektek pedig kérdetes sem kell, mert folyamatosan kapjátok tőlük a legjobb zenét.

Üdvözlet nektek, 6 óra 48 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a legérdekesebb hallgatói hozzászólásokat is megosztja veletek. Mert ugye azzal kapcsolatban faggatózom nálatok, hogy ti hány évesen kezdtetek el dolgozni, és Zombori Gyula például azt írja, hogy 17, aztán Magyar János is kommentelt, Olténiában, Krajován jártam egyetemre, tehát az egyetem befejezése után 17 évesen kezdtem melózni. Jó régen volt, hamar meg is utáltam az egészet, hiszen előfordult, hogy két munkahelyen volt egyszerre, a sok munka maga a büntetés. Ez érdekes, ez a 17 évesen elvégezted az egyetemet dolog, de ja, nyilván egy zseni vagy. Aztán Pap Zsolt is kommentelt, nem igazán kergettem a gyermekkor, 19 évesen álltam be esztergályos inasnak, előtte max átjártam nyaranta a 3 hétre szervezett diákcsoporttal gyümölcsöt szedni Magyarországra. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, mivel falun nőttem fel, napi szinten voltak teendőim, mindig kaptam egy kis házi munkát, de nyári szezon munkára már 12 évesen jártam a kisjankai barackosba gyümölcsöt szedni, vagy éppen szortálni, és ezt követően minden évben nyáron egész felnőtt koromig. De szép volt, de olyan rég volt, hogy talán igaz sem volt. Aztán Kálai Beatrice is küldött hangüzenetet a Messengeren, amiben elmondta, hogy már 13 évesen mentek gyümölcsöt szedni a nővérével is, utána természetesen minden nyáron dolgoztak valamit. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, én is dolgozok, akkor nektek egy kicsit adom cserébe a legnagyobb slágereket.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, terült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogatósabb és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközpont és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg? Elnevezésű országos állapot felmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azon

0: globális piac további zsugorodását jósolják.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időnként felhűs lesz ma az égbolt, ennek ellenére elsőre továbbra sem kell számítani, a hőmérsékletek pedig továbbra is nyáriasan fognak alakulni. Jelenleg is már 21 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig most olyan 33 fok környékére várható enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ógorulói utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. Ez idő alatt a rendszert közúti jelzőtáblák helyettesítik, a vasúti átjáró előtt András keresztes stop táblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be a közlekedési jelzéseket és a sínek keresztezése előtt. Minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
1: És most jó reggelt!
3: Ez a Reggeli Plusz.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
3: A legfontosabb hírek,
1: információk,
3: jó hangulat
1: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad, újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
4: és Hosszú Sanyival. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat ezen a csütörtöki napon. Nagyváradiak és környékbeliek, július 16-a van, Walter névnapja. Köszöntünk mindenkit, aki ma valamilyen jeles évfordulót ünnepel, és persze arra biztatunk titeket, hogy ma is hangolódjatok és töltekezzetek a reggeli készülődésben, a munkába vezető úton, vagy épp a munkahelyen a Plusz FM slágereivel.
2: És persze azok mellett mi is érkezünk majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákkal, úgyhogy érdemes most is velünk tartanotok.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: Ez itt a reggeli plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptuk tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Nos, szinte nincs már olyan háztartási eszköz vagy kütyű, amit a kényelem végett a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal, ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, hogy csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, hogyha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos, fáklyaszerű lággal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe. Úgyhogy hát nem árt odafigyelni és vigyázni,
0: igen,
1: és nem tartogatni leginkább.
0: Így utólag így belém is hasított a felismerés, hogy hát nekem volt olyan régi készülékem, amiben ilyen felpuffadt aksi volt, és még annak idején, amikor lehetett az akkumulátorokat úgy cserélni, hogy le tudtad venni a hátlapot,
1: igen,
0: a telefonnak,
1: és ki tudtad kis
0: venni az aksit, mert hogy lefagyott, és
1: igen,
0: akkor nem tudtam
1: újra
0: indítani semmit, akkor az volt a legegyszerűbb, hogy kivettem az aksit, és van olyan, még lehet mai napig is van, majd át kell, hogy nézzem a, a fiókomba lapuló telefonokat, hogy az ilyen nagyon-nagyon régiek, azok ott ugye ez megtörténhet, hogy felpuposodik az akkumulátor, és az tényleg veszélyes. Egyébként én azokat az elektronikai eszközöket, amik így használatlanok, vagy használhatatlanok, bocsánat, azokat nem nagyon szoktam tartogatni. Szóval, hogy akkor megy az újrahasznosítóba, van ugye az elektronikai hulladékgyűjtés minden második héten. Úgyhogy tényleg nincs értelme ezeket tartogatni. Az elektronikai eszközök, amik már így használatlanok, vagy használhatatlanok, nem tudom, hogy a használatlanok alatt mit akartam mondani, vagy miért jön mindig vissza nekem ez az, hogy nem sikerül elmondani. Szóval a lényeg az, hogy amik így használhatatlanok, azok hadd menjenek. Nincs értelme őket tartogatni, gyűjtegetni. Bár telefonok esetében tényleg az van, hogy van pár olyan, ami még használható, és azokat még nincs szívem kidobni, de már annyira régiek, hogy igazából nem is tudom, hogy ki tudná őket használni, de hát ha lesz majd egyszer valaki.
1: Még igen, tudom. Emlékszem, ezt említetted egy korábbi adásban, igen, hogy nálad sorakoznak a telefonok, igen, ez igen, ilyen tartaléktelefonok, hogy jó lesz az még valamire vagy valakinek című kategória. Igen, de egyébként igen. Szerintem ez ilyen népbetegség is, hogy így szeretünk felhalmozni tényleg ezzel az elgondolással, hogy majd jó lesz az még. Én éppen a napokban költöztem, és csomagoltam, dobozoltam, és akkor láttam, hogy úristen, ennyi olyan felhalmozott dolgom van, amihez évek óta nem nyúltam és nem használom. És hát igen, ezek a lítium-ionos aksik is ez, aha, a kategória, hogy tényleg azt gondolnánk, hogy lehet majd jó lesz valamire, de hát már nincsenek is igazából olyan készülékek, amiben ezeket lehetne használni.
0: Úgyhogy, hát nem igazán.
1: Úgyhogy tényleg nem igazán éri meg otthon tartogatni. Most így végig gondoltam, hogy talán lítium-ionos aksim az nincs. De nem használt telefon, tehát olyan, ami nem használhatatlan, de nincs használatban.
0: Igen.
1: Olyan telefonom még azért van nekem is.
0: Igen. De abban meg ez van egyébként, ugye ez a lítium-ion, ez nagyon.
1: De hogy nem
0: nagyon,
1: annyira
0: nagyon
1: régi, hanem nem tudom, egy ilyen pár éve.
0: Aha. De még abban is az lehet.
1: Még abban is
0: tehát,
1: az
0: hogy
1: van.
0: Persze, ez mai napig egyébként használják ugye ezt az akkumulátor technológiát, még elektromos autókban is használják. Tehát, hogy valójában ugye nagyon sok olyan elektronikai berendezés van, de nem is feltétlenül ezekkel az újakkal van probléma, hanem már a nagyon régiekkel.
1: De például én persze, most a jelenlegi telefonom, igen, hátlapját én nem tudnám leszedni.
0: Ja nem, ezeket az újabbakat már nem tudod. Tehát már úgy van, nyilván van erre is magyarázat, ugye annak idején, amikor történt ilyen váltás a mobiltelefon piacon, akkor azt mondták, vagy az volt a magyarázat, hogy ezzel tulajdonképpen csak bennünket akarnak védeni, pont az ilyen.
1: Hogy ne lehessen hozzányúlni az aksihoz?
0: Igen, pont az ilyen szituk kapcsán, ugyanakkor meg sokan ugye olyan összeesküvés elméletekbe mentek bele, hogy ha ugye az akkumulátort kivetted a telefonból, akkor a telefon már nem lehetett lehallgatni, lekövetni, hogy akkor áram nélkül maradt, és ugye sokszor volt, hogy bizonyos olyan szervezetek, akik aha, nem feltétlenül legális tevékenységet folytattak, azok tudtak úgy megbeszéléseket folytatni, hogy úgy volt mellettük ott
1: Sanyi,
0: a kínszínék.
1: Sanyi, megint tanultam valamit, köszi. ez az info nem volt meg.
0: Ez már régi ügy, nyilván, és akkor sokszor eszembe jutott nekem is amúgy az az időszak, hogy abban a szempontból tényleg egy egyszerűbb dolog volt. Nekem minden héten ki van kapcsolva egy éjszakát minimum a telefon, pont amiatt, hogy megőrizzem az akkumulátor tartóságát, meg ha nem kell másnap reggel, hogy ébresszen, akkor nincs értelme, hogy bekapcsolva legyen, úgyhogy hétvégén én kiszoktam kapcsolni, és annak idején még az aksit is kivettem belőle.
1: Na, kíváncsi lennék, hogy melyik hallgatónk az, aki ezt megcsinálja, amit te. Úgyhogy legyen kedves, írja meg. Ha van olyan, aki kikapcsolja éjszakára, mert szerintem ebben megint te vagy az egyedüli.
0: Hát, egészen el, komolyan mondom, már megint egy UFO vagyok.
1: Jobbat
0: volna, csendben maradok.
1: Nem, jó, hogy elmondtad, mert egyébként tényleg így kéne, tehát, hogy ez lenne a normális, hogy pihentetjük idézőjelben a telefont, hogy kikapcsoljuk, de valahogy nálam ez mindig kimarad, tehát hogy már csak akkor kapcsolom ki, mikor már lefagy minden, tehát hogy semmi nem működik, nem indul el, akkor kikapcsolom, de hogy nem ennyire tudatosan, mint ahogy te.
0: Jó, hát ezek az új készülékek nyilván már nem azok a lefagyósak.
1: Tudnék mesélni.
0: Ja. Szóval jót tesznek ki, maradjunk ennyiben, és nyilván az akkumulátor élettartom elsősorban az, ami ebből a szempontból vagy számára, az akkumulátor számára lehet egy hasznos dolog, hogyha időnként így pihentetve van. De érdekelne bennünket akkor, hogy nálatok milyen helyzet, ti mennyire szoktátok kikapcsolni egyáltalán a telefonotokat, vagy mennyire figyeltek az akkumulátor élettartalmára, majd figyelünk arra azért, hogy nektek megfelelő legyen a szórakozásotok, hogy

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
6: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Divi Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzi játék vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4-es Street koncertezik. Vasárnap fellép Mohácsi Brigi, az est sztár vendége pedig a Republik. A helyszínen vidám parkkal és incsiklandó ételekkel is készülünk. Téged is vár a Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
7: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
8: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett, asztallal, 6 székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
9: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehintejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15 lej 99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8 lej 49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogatósabb és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközpont és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg? Elnevezésű országos állapot felmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
11: Plusz FM időjárás jelentés.
12: Időnként felhős lesz ma az égbolt, ennek ellenére elsőre továbbra sem kell számítani, a hőmérsékletek pedig továbbra is nyáriasan fognak alakulni. Jelenleg is már 21 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig most olyan 33 fok környékére várható enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
11: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
13: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
11: Plusz FM. Közlekedési információk.
12: Július 29-ig lezárták a Püspökit Borsközséggel összekötő 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat a Komaunál lévő vasúti átjáró térségében. Az egyes országút felüli körforgalomból kizárólag azokhoz a vállalkozásokhoz lehet behajtani, amelyek a vasúti átjáró előtt működnek, illetve a forgalmat a járművek megengedett legnagyobb ösztömege alapján terelik el. Az 5 tonnánál könnyebb járművek a 190-es megyei útról Borsközségen keresztül érhetik el az egyes országutat, viszont az 5 tonnánál nehezebb járműveket a Bihar-Püspökiben lévő 19-es országúti körforgalom, Szántói út, DX 16 gyorsforgalmi út, egyes országúti körforgalom útvonalra irányítják, ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányú közlekedésre is.
11: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
12: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
14: Például mindjárt beszélünk arról is, hogy egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
11: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: reggelt, Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent megtesznek, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Nos, úgy tűnik, hogy a nyári szünet már nem csak a pihenésről szól a fiatalok számára. Egyre több tinédzser dönt úgy, hogy munkát vállal a vakáció alatt. Van, aki egy kis zseppénzt szeretne összegyűjteni, más egy fesztiválra spórol, vannak, akik a továbbtanulásra tesznek félre, és persze olyanok is akadnak, akik egyszerűen csak szeretnének tapasztalatot szerezni, mielőtt igazán belépnek a munka világába. A statisztikák szerint eddig már mintegy 50 ezer fiatal jelentkezett az Edjobs oldalán meghirdetett nyári állásokra. Ez negyedével több, mint tavaly ilyenkor, ami azt mutatja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a diák munkák iránt. Romániában egyébként már 15 éves kortól lehet dolgozni, de természetesen csak szigorú szabályok betartásával, hiszen a fiatalok védelmét a jogszabályok is kiemelten kezelik. A legtöbb lehetőség idén is a vendéglátásban, a turizmusban, a kereskedelemben, a logisztikában és a szolgáltatások területén várja a diákokat.
0: Szuper, tök jó, hogy vannak lehetőségeik, és az is bizodalomra adhatok ott, hogy vannak egyáltalán olyan fiatalok,
1: akik dolgozni akarnak.
0: Akik van nyári munkát, de nem tudom, ez olyan furcsa nekem amúgy, hogy mostanság azt hallani, hogy a 20-as éveik elején, közepén járó fiatalok nem nagyon akarnak elmenni dolgozni, inkább maradnak otthon. Viszont
1: a statisztika meg
0: itt más mutat, bár ez ugye diák munka. Szóval itt ez arról szól, hogy egy kis pluszpénzt csinálok pár hónap
1: alatt. Ez a 9-12-esek kategóriája
0: inkább. Igen, tulajdonképpen igen. Hogy mondjuk suri kezdésre tudjak venni egy új telót, vagy nem is tudom, ruhát, valami menő cuccot.
1: Hát vagy elmenni tényleg egy fesztiválra, megvenni a bérletet.
0: Ó, többek között, igen. Hát ugye bulira is legyen, miből.
1: Igen.
0: Mert megsüvegelendő, hogy ezzel sem akarják a családi kasszát terhelni, és inkább maguknak teremtik meg a lehetőséget hozzá, úgyhogy...
1: Én is dolgoztam két nyarat annak idején diákként.
0: Aha.
1: És nekem amúgy jó élmény, meg így jó emlék, meg olyan jó érzés volt tudni azt, hogy én dolgoztam meg azért a pénzért, amit később a nyaraláson elköltöttem. Szerintem ez mindenképp jó dolog. Én emlékszem, hogy 10-es, meg 11-es voltam, és egyik évben árufeltöltő voltam egy élelmiszerüzletben, másik évben meg ilyen konyhai kisegítő. Hát ott elsősorban a szendvicseket kellett vajazni, meg mosogatni, de hogy az is egy tapasztalás volt, egy élmény.
0: Persze.
1: És na, hát érdekes minden esetre. Szerintem tök jó dolog, hogyha ezt így egy fiatal kipróbálja, és érzi a saját bőrén, hogy mi az, amikor dolgozni kell, és időre be kell érni, és ott el kell végezni a rábízott feladatokat. Plusz egy jó tanulság is lehet abban a tekintetben, hogyha mondjuk nem akar kétkezi munkát végezni később, akkor érdemes elkezdeni komolyabban venni a tanulást.
0: Leginkább ezért van egyébként szerintem neki ilyen tapasztalatszerző jellege, mert jobban tudod utána értékelni egyrészt a pénzt. Látod azt, hogy a szüleidnek esetleg mennyire keményen kell megdolgozni ugye a napi betevőjét. Másrészt meg ott azért eldől, hogy most te, neked ez így megfelel, hogy valami fizikai munka, valami szakmunka, amivel nincsen semmi probléma, mert hogy tök jól meg lehet élni belőle, csak ugye nem mindenkinek fekszik ez úgy, hogy tényleg hatékony is tudna lenni benne. Egyszerűen nem mindenki alkalmas rá, ezt el lehet fogadni, és akkor egy ilyen próba jellegű diák munka során ez így kiderül. Nekem is voltak egyébként, bár nálam nem az a tipikus diák munka, mert hogy én ugye parasz gyerek vagyok, tehát hogy nálunk a családi gazdaságban volt a diák munka, ugye nyarantaim besegítettem, és akkor paprikaszerés, uborka, főleg ugye a szezonban az uborkát, azt gyakorlatilag minden este kellett szedni, és az ugye azért este, mert hogy akkor volt már hűvösebb. Ugye nem szeretünk azért annyira korán kelni, ha már egyszer nyári szünet volt, hát azért ne kelljünk már hajnalva, de este úgy azért rászántuk az időt, hogy besegítettünk, és akkor leszedtük az uborkát, meg hát ugye volt torma, szüleimnek az is elég kemény meló volt, úgyhogy meg hát állatok ugye a ház körül, amiket ugye
1: be
0: kellett segíteni. Szóval nem volt okom unakozni, ugyanakkor meg azért ősszel jó volt, hogy volt pénz új cipőre, új ruhára, tehát hogy az én időben nyilván még a telefon az nem volt tényező, ugye, arra nem kellett költeni, de volt minden más egyéb, amire viszont jól jött.
1: Úgyhogy én igazából biztatom a fiatalokat arra, hogy ha van rá lehetőségük, akkor próbálják ki, hogy milyen az, amikor tényleg igazi munkát végeznek, és főnökük van, és be kell tartani a szabályokat. Saját maguk érdekében is jó egy ilyen tapasztalás, és hát a plusz pénzről meg ugye ne is beszéljünk.
0: Bizony. Ne érdekelne bennünket az is, hogy a hallgatóknak mennyire volt ilyen lehetőségük, hogy kipróbálják magukat még diákként, hogy hogyan állnak helyt a munka mezején. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig szállítjuk most is a legjobb zenéket.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk a hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Aztán 15 órától érkezik Keserű Tomi, este pedig újra jön a zenevonat. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai reggelen. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz újra reggeli plusz, jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzá Anita is.
1: Mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk pénteken is, de addig se feledjétek, mindennek megvan a maga ideje. Ahogy a természet sem siet, mégis mindenki virágzik, úgy a te munkádnak is meg lesz a gyümölcse. Vigyázzatok magatokra, legyen szép a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 22-ig az 1 kg-os Jakobs szemes kávéjára különböző kiszerelésben 69,99 bani, valamint a 800 g-os sertés micshúsára mindössze 11,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektá, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
7: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
8: Felújítasz? Válaszd a Brico ajtó és ablak ajánlatait. Július 29-ig 15%-os extra kedvezmény jár minden Velta Doors beltéri ajtóra, valamint 15% extra kedvezmény a Brico alkalmazással minden barna és szürke PVC ablakra. Válaszd ki a megfelelő modellt és vedd igénybe szállítási és szerelési szolgáltatásainkat.
9: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99 banért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
10: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogatósabb és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközpont és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg? Elnevezésű országos állapot felmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárította vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
12: Kissé felhős, de száraz, meleg időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. 34-35 Celsius.

0: illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és a George Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu, Magyar és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült, mindemellett megnyitották a Franz-Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálalói utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz-Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Böregánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, további utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. július 16-a csütörtök, jó reggelt nagyváradi a környékbeliek. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel déli 12 óráig. És mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen rendkívüli tapasztalatok az utakon, vagy információtok, kérdésetek lenne, csak bátran. Most viszont hozom a folytatást. Itt van a kezdésnek a New Level Empire és a Velem című nagy slágerük. Jó utat, jó rádiózást, kellemes nyarat kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek!

Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol helyi aktualitásokkal is foglalkozunk. Ugye biztos észrevettétek már, hogy a Nagyváradi Ortodox Katedrális előtti Mihály Vitézó téren hónapok óta tartanak a felújítási munkálatok. És itt az a legnagyobb kérdés, hogy mikor fejeződnek be ezek? A legfrissebb információk szerint csak július végére fejezik be a munkálatokat. Tavasszal felbontották a közúti aluljáró rendszer fölötti burkolatot, hogy kijavítsák a megrepett vízszigetelést, amelyen keresztül a csavadékvíz az aluljárókba szivárgott. A kivitelező kicserélte a sérült burkolólapok egy részét, javította a vízszigetelést és megkezdte a fugák helyreállítását is. A munkálatok azonban elhúzódtak. Jelenleg is több helyen repedezett burkolat és törött lapok láthatóak, miközben a munkaterületen nincs olyan tájékoztató tábla, amely a felújítás ütemezéséről tájékoztatná a járókelőket. Hívta fel a figyelmet mindenre a Biharjánul heti lapnak egy nagyváradi lakos. Sebastian Márkés, a nagyváradi polgármesteri hivatal műszaki igazgatója elmondta, hogy a tél folyamán jelentkező beázások miatt kötelezték a kivitelezőt a hibák kijavítására. A vízszigetelés helyreállítása már elkészült, de a burkolat javítása, a megrepett elmozdult lapok cseréje és az újrafugázás még hátra van. A kivitelező eredetileg június végére ígérte a munkák befejezését, ezt azonban később július végére halasztották. Úgyhogy csak óvatosan közlekedjenek a gyalogosok a Mihály Vitézó téren.

sok véget ért az érettségi, a diákok pedig egy újabb fontos mérföldkő előtt állnak. El kell dönteniük, hol tanulnak tovább. A Párcimi Keresztény Egyetem várja a tovább tanulni vágyó diákok jelentkezését. Családias légkörrel, színvonalas oktatással, korszerű infrastruktúrával és belvárosi kampusszal kínál kiváló lehetőséget azoknak, akik magyar nyelven szeretnének tovább tanulni. Számos szakirány közül lehet választani, részletekért látogassatok el a parcium.ro weboldalra, vagy hívjátok a 0259 418 252-es telefonszámot, vagy keressétek bátran őket a Facebookon, Instagramon és TikTokon. A beiratkozás július 13 és 22-e között zajlik online vagy személyesen az egyetem székein, azaz Nagyváradon a Teleki, tehát a Primöri utca 27 szám alatt. Tanuljatok tovább magyarul Nagyváradon, választatok jól, válasszátok a Párcimi Keresztény Egyetemet.

0: volt Szakács Gergő és az Elkezdem című slágere. Hello, hello, Nagyváradi a környékbeliek, hogy telik a csütörtök reggeletek? Remélem kellemesen és minden rendben veletek. Mi itt fél időhöz érkeztünk, egy rövid reklámot követően Petró Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszoba bútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszőlő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Idén nyáron a kikapcsolódás a saját kertedben kezdődik a Brico ajánlataival. Július 29-ig 25%-os kedvezménnyel a 4 személyes Riveau kerti bútorszett ára mindössze 1190 lei. Valamint 30%-os kedvezménnyel az összecsukható Curaçao kerti napozóágy többféle színben most csak 99 lei. Látogass el üzleteinkbe vagy rendeld meg a Brico alkalmazásban. A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Hú, ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig

0: Minden, ami trilok. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform. Szakemberek ezreit alkalmaznák az egészségügyben, 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani a minisztérium. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform, jelentette be az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség. A leállást a belső informatikai infrastruktúrát érintő komoly üzemzavar okozza. Az intézmény illetékesei hangsúlyozták, gőzerővel dolgoznak a hiba elhárításán, mindent megtesznek azért, hogy a rendszerek működését a lehető leggyorsabban és teljes biztonságban helyreállítsák az összes felhasználó számára. A hivatal már kedden jelezte, hogy belső vizsgálatot indított a technikai probléma ügyében, amely az informatikai hálózat egy részét használhatatlanná tette. A kiesés miatt a földhivatali ügyintézésben a hétvégéig jelentős fennakadásokra kell számítani. 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani az egészségügyi minisztérium. A tárca közleménye szerint az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség. Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre és megfelelő létszámú orvos csapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással, a rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Kissé felhős, de száraz, meleg időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. 34-35 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken is hasonló értékeket mérhetünk majd, a hétvégén pedig megvastagszik a felhőzet felettünk, és szombaton zivatarok, záporok is előfordulhatnak.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatják.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magyarú, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássóvolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brássóvolói utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most vissza a zenéhez.
6: Olivia Dean So Easy című dalával folytatjuk a csütörtök délelőtöt, jó utat, jó rádiózást!
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Klassz FM.

0: Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Megnyitották a forgalom előtt a hegyközpályét, a bihari körgyűrűvel összekötő új utat. A 3,1 km hosszú útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt hegyközpályé, a bihari körgyűrű és ezen keresztül az A3-as autópálya között. Az új út kétsávos, teljes hosszában pedig kerékpárút is épült. A beruházás a Nagyváradi Metropolis Övezet közlekedési fejlesztési programjának része, amelynek célja a térség közúti kapcsolatainak javítása. Az átadást eredetileg még az év elejére tervezték, de elhalasztották, mert a kivitelezés egy része nem felelt meg az előírt minőségi követelményeknek. Egy független műszaki vizsgálat után a kivitelező mintegy 350 méteren újra aszfaltozta az érintett szakaszt saját költségén. A beruházás értéke meghaladta 10 millió lejt áfa nélkül. A hegyközpályét a bihari körgyűrűvel összekötő út immár a 9. olyan útszakasz, amelyet az elmúlt években adott át a Bihar megyei tanács. Megnyílt tehát a forgalom előtt a hegyközpályi és a bihari körgyűrű közötti összekötő út.
1: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

Klassz slágerek és remek program ajánlók. Igen, bizony, itt a 89,6-on. Július 17 és 19-e között rendezik meg a 33. Népi Iparművészek Vásárát a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum parkjában. A háromnapos rendezvényen 142 kézműves mutatja be portékáit Románia különböző tájegységeiről, valamint Beszarábiából, Magyarországról, Szerbiából. A látogatók szüttesek, kerámiák, fazekas termékek, fa, bőr, vas és csontárgyak, ékszerek, játékok, ikonok, mézes kalácsok, gyógynövények és más kézműves termékek közül válogathatnak. A vásár csütörtöktől szombatig 11 és 21 óra között, míg vasárnap 9 és 19 óra között várja a látogatókat. Esténként pedig népzenei és néptánc bemutatók is lesznek. A magyar fellépők közül a székelyhídi Zajgó Néptánc csoport szombaton 19:30 és 20 óra között lép színpadra. Július 17 és 19-e között rendezik meg tehát a 33. Népi Iparművészek Vásárát a Nagyváradi Körösvidéken.

volt a Margaret Island és a Ha elvesznél című slágerük. Jó reggelt, pluszosok, zárjuk a csütörtök délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. Itt van a folytatásban Petró Anita kolléganőm a hírekkel, fogadjátok szeretettel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, engem déli 12 óráig elértek. Hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, SMS, WhatsApp és Viber üzenetet pedig a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra írhattok. Most pedig mutatom, hogy mivel indítjuk majd a következő órát a hírek után.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
6: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99 banért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform. Szakemberek ezreit alkalmaznák az egészségügyben, 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani a minisztérium. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform, jelentette be az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség. A leállást a belső informatikai infrastruktúrát érintő komoly üzemzavar okozza. Az intézmény illetékesei hangsúlyozták, gőzerővel dolgoznak a hiba elhárításán, mindent megtesznek azért, hogy a rendszerek működését a lehető leggyorsabban és teljes biztonságban helyreállítsák az összes felhasználó számára. A hivatal már kedden jelezte, hogy belső vizsgálatot indított a technikai probléma ügyében. során, amely az informatikai hálózat egy részét használhatatlanná tette. A kiesés miatt a földhivatali ügyintézésben a hétvégéig jelentős fennakadásokra kell számítani. 7621 betöltetlen állás helyett készül felszabadítani az egészségügyi minisztérium. A tárca közleménye szerint az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség. Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre is megfelelő létszámú orvoscsapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással, a rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Kissé felhős, de száraz, meleg időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. 34-35 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken is hasonló értékeket mérhetünk majd, a hétvégén pedig megvastagszik a felhőzet felettünk, és szombaton zivatarok, záporok is előfordulhatnak.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatják.
0: Plusz FM közlekedési információk.
7: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsit, tehát a főútnak a Petőfi Park és a

0: Újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt. Nagyváradi a környékbeli a 2026. július 16-a, a 89,6-on pedig. Elstartol a délelőtti plusz második órája. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek déli 12 óráig, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Szó lesz arról itt a következőkben, hogy szeptemberre megnyílhat az új összekötő út a Louis Pasteur és a Fő utca között. Hozom a részleteket, sőt, érkezem hozzátok a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségével is. Most pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágerével. Jó utat, jó rádiózást, kellemes nyarat kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

sok szeptemberre megnyílhat az új összekötőút a Lujpásztor és a Főutca között. Jelenleg a beruházás előkészítése zajlik, tehát a Republicsi, a Lujpásztor és a Brásolói utcák kereszteződésében a leendő aluljáró nyomvonalából áthelyezik a közműveket. A következő lépés pedig a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, majd a kivitelezés közbeszerzése. Addig az út nyomvonalát ideiglenesen zúzott kővel borítják, hogy már a tanév kezdetére, de legkésőbb októberre megnyithassák a forgalom előtt. Az új út a Lujpásztor utcát köti össze a főutcával, tehát a kórház udvarán halad át, majd egy az egykori kórház épület földszintjén kialakított átjárón keresztül csatlakozik a főutcához. Az új utat eredetileg ideiglenesen kerülőútnak szánták a fő Lujpásztor Brásovoló utcák kereszteződésének tehermentesítésére az aluljáró építése idején. A munkálatok május 22-i megkezdésekor azonban lezárták a főutca egy hosszabb szakaszát, így az új út már nem töltette be ezt a szerepet. Az új út elsősorban főként a 23-as számú napközi megközelítését biztosítja, az aluljáró elkészülte után pedig a járművezetők a forgalmas kereszteződés elkerülésére is használhatják. Szeptemberre tehát megnyílhat az új összekötő út a kórház, tehát a Lujpásztor és a főutca között. Lélia!

Budapestiek, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyű Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal, a krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét, 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Márkes Olivér és a Volt, ami volt című nagyslágere. Hello, hello, puszosok! 9 óra múlt 26 perccel, mi pedig ezzel fél időhöz érkeztünk. A csütörtök délelőtti plusz második órájában. A folytatásban már itt is van Petró Anita kolléganőm, a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy egy nemrég megjelent elemzés az vizsgálja, hogy mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában. Maradjatok velünk a részletekért, Anita érkezik, én pedig a hírek után a Plusz FM legnagyobb slágerével várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt. Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo.

0: már a Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült sóslében érlelt telemiásajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forteval. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform. Szakemberek ezreit alkalmaznák az egészségügyben, 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani a minisztérium. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform, jelentette be az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség. A leállást a belső informatikai infrastruktúrát érintő komoly üzemzavar okozza. Az intézmény illetékesei hangsúlyozták, gőzerővel dolgoznak a hiba elhárításán, mindent megtesznek azért, hogy a rendszerek működését a lehető leggyorsabban és teljes biztonságban helyreállítsák az összes felhasználó számára. A hivatal már kedden jelezte, hogy belső vizsgálatot indított a technikai probléma ügyében, amely az informatikai hálózat egy részét használhatatlanná tette. A kiesés miatt a földhivatali ügyintézésben a hétvégéig jelentős fennakadásokra kell számítani. 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani az egészségügyi minisztérium. A tárca közleménye szerint az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség. Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre és megfelelő létszámú orvoscsapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással, a rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Kissé felhős, de száraz, meleg időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. 34-35 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken is hasonló értékeket mérhetünk majd, a hétvégén pedig megvastagszik a felhőzet felettünk, és szombaton zivatarok, záporok is előfordulhatnak.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatják.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai zajlanak a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyaró út és a Georgia Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyaró és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült, mindemellett megnyitották a Franz-Uber utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálalói utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz-Uber utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enesz utcában a Böregánuló utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Ne megszokásból vezessetek, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most vissza a zenéhez.
5: Dua Lipa Training Season című dalával folytatjuk a csütörtök délelőttöt. Jó utat, jó rádiózást és kellemes nyarat kívánok nektek.

0: Punto.
1: Figyelem pluszosok, a Nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE arról értesít bennünket, hogy újraindította a 22-es autóbuszjáratot, amely a Lakokos szupermarket irányába közlekedik. A közlemény szerint az állomás térségében zajló aluljáró építési munkálatok miatt bevezetett forgalmi módosításokhoz igazodva, a buszok a Püspöki, tehát a Stefán Csemáre út, a Prajgyőr, tehát a Berzei utca, a Téglavető, tehát a Dacia út útvonalon közlekedik. A busz megáll az Imrólő utcai megállóban, a Püspöki úti autóbuszállomáson és a Római Katolikus Székesegyháznál is. A menetrendek elérhetők az OTELE hivatalos honlapján, mobil alkalmazásában, valamint a megállókban kihelyezett tájékoztató táblán.

Váradiak, környékbeliek 44 év után ismét önálló kiállítással jelentkezett Nagyváradon Újvárosi László. A Kilépés a keretből című tárlata művész 5 évtizedes alkotói pályáját foglalja össze, bemutatva a grafikától az interdisziplináris vizuális művészetig vezető alkotói útját. A kiállítás visszatükrözi Újvárosi László munkásságának meghatározó elemeit, a folyamatos kísérletezést, a műfaji határok átlépését és a megszokott keretek elhagyását. Az alkotó nem csak művészként, hanem pedagógusként és kulturális szervezőként is jelentős szerepet játszott Nagyvárad művészet életében. A tárlat november 11-ig látogatható a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító tereiben, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között.

telik a csütörtök délelőtt, Nagyváradi a környékbeliek, meséljetek nekem, hogy vagytok, mi újság veletek. Hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, vagy írjatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Most Petro Anita kolléganom érkezik egy rövid reklámot követően a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatjuk a Plus FM legnagyobb slágereivel, mutatom is, hogy mivel indítjuk a következő órát.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett asztallal, 6 székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac. A vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogatósabb és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközpont és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg? Elnevezésű országos állapot felmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyed évben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Bihar megyében ma is kitart a kánikula, a legmelegebb órákban 34-35 fok várható, a magas páratartalom miatt pedig a hőérzet is jelentősen megnő. Az éjszaka sem hoz számottevő felfrissülést, a hőmérséklet 20-22 fok között alakul, így trópus éjszakára számíthatunk. A hőség holnap, tehát pénteken is folytatódik, ezért érdemes a déli órákban kerülni a tűző napot, és fokozottan ügyelni a megfelelő folyadékbevitel.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: A bontási munkák folytatásaként július 29-ig a Drágosvod utcában a Vasúti híd környékén forgalomkorlátozások vannak érvényben az első hétfő elbontása miatt. Továbbá lezárták a 190-es megyei út és az 1-es országút közötti összekötő utat is a TR13-as vasúti átjáró térségében. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: És már folytatjuk is a csütörtök délelőtti plusz hello nagyváradi a környékbeliek, remélem jól vagytok és kellemesen telik a délelőtt. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne, csak bátran. Most pedig hozom is a folytatást, itt van az ígért Kamrad és az iPad év. Jó tatt, New Radio-zást, szép nyarat kívánok nektek!
8: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Slágerek és bennünket érintő információk. Elindult pluszosok a nagyváradi részvételi költségvetés online szavazása. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro oldalon zajlik, regisztráció

vagy Facebook bejelentkezés után. És ami fontos, hogy egy résztvevő legfeljebb 3 projektre szavazhat. Az online fordulót szeptember 28 és október 18-a között személyes szavazás követi. A végső eredmény pedig az online és a helyszíni voksok összesítése alapján állapítják meg. Az idei programra 55 pályázat érkezett, amelyek közül 39 bizonyult megvalósíthatónak. A javaslatok között kerékpáros fejlesztések, zöld területek bővítése, ivókutak, korszerű buszmegállók, sport és szabadidős létesítmények, valamint közlekedésbiztonsági és városszépítő projektek is szerepelnek. A részvételi költségvetés célja, hogy a lakosok közvetlenül is beleszólhassanak a város fejlesztésébe, és olyan beruházások valósuljanak meg, amelyekre valóban igény mutatkozik a helyi közösség részéről. Tessenek tehát szavazni szeptember 27-ig az aktiv.oradea.ro oldalon, hogy mely fejlesztési projektek valósuljanak meg Nagyváradon.

Koszosokon a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szöllősi és az Ősi Városnegyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és első segélynyújtópontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását és a vércukorszintjét. A három központ a Várad Rogériuszon, a Gyermekváros mellett az Episzkopián Szucsi utcában, Várad Ősiben a Kazeban utca 51 szám alatt, míg Várad Szőlősön a Nuferului utca 47 szám alatt működik. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és jó rádiózást kívánok!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: 10 óra múlt 26 perccel, hello, nagyváradi a környékbeliek, fél időhöz érkeztünk itt a csütörtök délelőtti plusz harmadik órájában. A folytatásban a mikrofont Petro Anita kolléganőm veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy a hétvégéig elérhetetlenné válik az Ether a kataszteri és telekkönyvi platform. Érkezik a részletekkel, tartsatok velünk, én pedig a hírek után a Plusz FM legnagyobb slágereivel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
6: Újítsd fel fürdőszobádat a Brico ajánlataival. Július 29-ig 30%-os kedvezménnyel az Onega hidromasszázs zuhanykabinára 90x90 cm-es méretben mindössze 979 lei. 30%-os kedvezménnyel a Cavalli öblítőperem nélküli WC és tartályszett most csak 344 lei, valamint 25%-os kedvezménnyel a Cavalli mosdó vagy kádtöltő csaptelepára most csupán 149 lei. A még nagyobb kényelem érdekében igényeld a szerelési szolgáltatásunkat is.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Ether a kataszteri és telekkönyvi platform. Szakemberek ezreit alkalmaznák az egészségügyben, 7621 betöltetlen állás helyet készül felszabadítani a minisztérium. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az ETER, a kataszteri és telekkönyvi platform, jelentette be az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség. A leállást a belső informatikai infrastruktúrát érintő komoly üzemzavar okozza. Az intézmény illetékesei hangsúlyozták, gőzerővel dolgoznak a hiba elhárításán, mindent megtesznek azért, hogy a rendszerek működését a lehető leggyorsabban és teljes biztonságban helyreállítsák az összes felhasználó számára. A hivatal már kedden jelezte, hogy belső vizsgálatot indított a technikai probléma ügyében, amely az informatikai hálózat egy részét használhatatlanná tette. A kiesés miatt a földhivatali ügyintézésben a hétvégéig jelentős fennakadásokra kell számítani. 7621 betöltetlen állás helyet készül felszabadítani az egészségügyi minisztérium. A tárca közleménye szerint az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség. Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre és megfelelő létszámú orvoscsapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással, a rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Emmérés a nyitvénkettős érkezik itt a csütörtök délelőtti plusz folytatásában. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenki.

slágerek, magyar kedvencek és helyi jó hírek itt na 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Befejeződött a váradolaszi Szentlélek kiáradás, a római katolikus templom felújítása a pluszosok. A Barátok templomaként is ismert műemlékről eltávolították az állványokat és a védőhálókat, így az épület ismét teljes szépségében látható. Közölte közösségi oldalán a nagyváradi római katolikus püspökség. Először 1732-43 között a ferences rendi szerzetesek építettek ide templomot, a Barátok templomát, és mellette egy rendházat is. A templomot 1876-ban felújították, és Knap Ferenc tervei alapján felépült a torony is. Majd 1903-1905 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján a templom hajóját teljesen átépítették ekletikus stílusban. A meglévő torony mellé pedig építettek még két kisebbet. A régi templomból a kripta, a hat mellékoltár és a szószék maradt meg. A hajdani rendház jelenleg a katonakórház része. Befejeződött tehát pluszosok a Barátok temploma felújítása. It's

Koszosok a tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe a Nagy piacnál, a Szent László téren, a Decsebál piacnál és a Rogériusz piacnál. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság és a Városháza közös intézkedése nyomán a légkondicionált elsősegélypontok a következő napokban is várják a lakosságot, minden olyan napon, amikor extrém melegre figyelmeztetnek a meteorológusok. A konténerek naponta 10 és 18 óra között tartanak nyitva, hétvégén is, amennyiben nagy a hőség. A hűsítő pontokon a lakosok pihenhetnek, hidegivó vízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Emellett javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek vagy az alkohol és a túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. További utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!

Rosszosok, arra kérlek benneteket, ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a Plusz FM vezetékes száma, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22, és megtaláltok bennünket a közösségi oldalakon is, Facebookon és Instagramon egyaránt, Plusz FM nagyvárodként itt is üzenhettek nekünk. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek egy rövid reklámot követően. A következő órát pedig ezzel a szuperstárkerrel indítjuk.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszoba bútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 22-ig az 1 kg-os Jakobs szemes kávéjára különböző kiszerelésben 69 lej 99 bani, valamint a 800 g-os sertés micshúsára mindössze 11 lej 99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: Szupe, FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról, a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki manapság megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázatmentes csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi víztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról, a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogériusz lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebán, a Decebál Dacia és az olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A éves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak, a kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenség. Megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
4: Bihar megyében ma is kitart a kánikula, a legmelegebb órákban 34-35 fok várható, a magas páratartalom miatt pedig a hőérzet is jelentősen megnő. Az éjszaka sem hoz számottevő felfrissülést, a hőmérséklet 20-22 fok között alakul, így trópusi éjszakára számíthatunk. A hőség holnap, tehát pénteken is folytatódik, ezért érdemes a déli órákban kerülni a tűző napot és fokozottan ügyelni a megfelelő folyadékbevitelt.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
4: Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai zajlanak a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és a George Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu, Magyar és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült, mindemellett megnyitották a Franz-Uber utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálalói utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz-Uber utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Böregánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Ne megszokásból vezessetek, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.

Jó esély van rá, plusz a sok, hogy már idén decemberben elkészül a Bihar és Bisztra Terebes közötti több mint 28 kilométeres autópálya szakasz, vagyis mintegy 5 hónappal a szerződésben szereplő 2027 májusi határidő előtt. A közlekedési infrastruktúrával foglalkozó civil szervezet szerint a munkálatok gyors ütemben haladnak. A legtöbb híd és felüljáró szerkezete elkészült, több szakaszon pedig már az aszfaltburkolatot is lefektették. Bár még jelentős munka van hátra, reálisnak tartják az évvégi átadást. Ha sikerül tartani ezt az ütemet, az autósok 2026. decemberétől már a magyar határtól Kolozsvárig autópályán közlekedhetnek. A beruházás korábban ugye többször is elakadt, szerződésbontások, perek és új közbeszerzések miatt. A projekt tavaly nyáron indult újra, azóta kivitelezés több mint 60%-ban elkészült.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
1: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Figyelem, álláskeresők, a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat arról bennünket, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 604 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 357. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, diszpécsert, autószerelőt, automosót, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, eladót és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak, azaz Nagyváradon, a Transzilvániai utca 2 szám alatt. Telefonszámuk pedig 0259 436 821. Sok sikert kívánok a szálláskeresőknek! When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett, asztallal, 6 székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Minden, ami trilok. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Július 18-án és 19-én bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a bihari és mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DB-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Szigetisvár a Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Kezd életre projektjeidet a Brico ajánlataival. Július 29-ig 20%-os kedvezménnyel a McAllister 700 wattos festékszórópisztolyára mindössze 119 lej, valamint 13%-os kedvezménnyel a Bosch 18 wattos ütvefúró csavarozógép csupán 347 lej 99 bani. Van egy régi szerszámod? Hozd be üzletünkbe is, a roncsprogram keretében 25 lejes utalványt kapsz cserében.
2: És most vissza a zenéhez.
3: A csütörtök délelőtti plusz folytatásában itt van a Valmar és a Színvak című slágerük, előtte pedig egy Teddy Swims dal csendül fel. Jó tatyú rádiózást, vigyázzatok magatokra!
2: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a

December 1-ig lezárták a Pádis és Ponoré közötti 763 jelű megyei utat, amely összeköti Bihart Kolozs és Fehér megyékkel. A közel 10 kilométeres útszakasz felújítása májusban kezdődött a Bihar megyei tanács megbízásából, célja pedig a menetidő csökkentése és a közlekedési feltételek javítása. A 81,6 millió lei értékű Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás során többek között kiszélesítik az utat, megerősítik az alapot, vízelvezető átereszeket építenek, sziklákat bontanak le, majd új aszfaltburkolatot fektetnek le. Mircea Marana, Bihar megyei tanács elnöke szerint a beruházás a térség turizmusát is erősíti, hiszen a jobb közlekedési infrastruktúra könnyebben elérhetővé teszi a környék természeti látványosságait. A lezárás idején a Kolozs megyei Havasreketje, tehát a Rökicele, Benfi Hunyad vagy Sebesváralja, tehát Bologa

klasslágerek és helyi hírek itt, a 89,6-on Hello pluszosok. Kivitelezőt keres a nagyváradi polgármesteri hivatal egy megvilágított vízfüggöny kialakítására, a Szent László hídnak a Neolog zsinagóga felüli oldalán. A beruházás a 2023-as részvételi költségvetés egyik nyertes lakossági kezdeményezése volt, a projekt 157 szavazattal nyerte el a finanszírozást. Az eredeti költségvetésben még bruttó 100 ezer lejt különítettek el a megvalósításra, ezt azonban később nettó 527 ezer lejre emelték. A Városháza szerint a költségnövekedést az eredeti elképzelés továbbfejlesztése, valamint a karbantartási munkálatok költségeinek beépítése indokolta. A tervek szerint a vízfüggönyt különböző alkalmakkor eltérő színekkel világítják meg. Például az emlőrák elleni küzdelem napján rózsaszín fénybe öltözhet. Sebastian Márk és a Városháza műszaki igazgatója az Ebihoreánulnak elmondta, hogy a beruházás részeként 40 projektort is felszerelnek, amelynek segítségével álló és mozgó képeket is lehet majd vetíteni a vízfüggönyre. Az alapvilágítást a piros, a zöld és a kék színek biztosítják, amelyek kombinálásával számos árnyalat hozható létre. A híd zsinagóga felőli oldalára pedig azért esett a választás, mert a látvány jól érvényesül majd a zsinagóga melletti sétányról és a lépcsőkről. A kivitelezési szerződést 26 hónapra kötik meg, ebből legfeljebb 60 nap áll rendelkezésre a rendszer kiépítésére és üzembe helyezésére, a fennmaradó 24 hónap pedig a karbantartási időszakot foglalja magában. I said

0: for you.
1: Nagy vár a környékbeliek, na a csütörtök délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Én minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Mára letészem a lantot, a stafétát Petro Anitának adom át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Majd délután 3 órától Keserű Tamás kollégám jelentkezik hozzátok a Sláger Pluszban, a Sláger Plusz után pedig berobok a zenevonat. További jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez. Szegedi Máriát hallottátok, sziasztok!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki manapság megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázatmentes csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi víztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogérius lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebán, a Decebál Dácsia és az Olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak, a kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenség. Megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
3: magyar kedvencek nagyváradó.
4: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a Hulladékgazdálkodási Szolgáltató támogatásával. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki manapság megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázatmentes csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi víztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a Hulladékgazdálkodási Szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogérius lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebán, a Decebál Dacia és az olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A éves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak, a kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenség megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
5: Kezd életre projektjeidet a Brico ajánlataival. Július 29-ig 20%-os kedvezménnyel a McAllister 700 wattos festékszórópisztolyára mindössze 119 lei, valamint 13%-os kedvezménnyel a Bosch 18 wattos ütvefúró csavarozógép csupán 347 lei 99-bani. Van egy régi szerszámod? Hozd be üzletünkbe és a roncs program keretében 25 lejes utalványt kapsz cserében.
0: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
6: Ez a Plusz FM.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Felújítasz? Válaszd a Brico ajtó és ablak ajánlatait. Július 29-ig 15%-os extra kedvezmény jár minden Velta Doors beltéri ajtóra, valamint 15% extra kedvezmény a Brico alkalmazással minden barna és szürke PVC ablakra. Válaszd ki a megfelelő modellt és vedd igénybe szállítási és szerelési szolgáltatásainkat.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogatósabb és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközpont és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg? Elnevezésű országos állapot felmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyed évben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: De ez még nem minden!
6: Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újrahallhatjátok.
7: Slágerek,
0: magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptuk tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Nos, szinte nincs már olyan háztartási eszköz vagy kütyű, amit a kényelem végett a gyártók ne látnának el lítium-ion akkumulátorokkal, ami nemrég még csúcskategóriás okostelefon, laptop vagy vezeték nélküli fülhallgató volt, ma már gyanúsan feszül a hátlapja, esetleg billeg az asztalon. Sokan hajlamosak annyival elintézni a dolgot, hogy csak kicsit megöregedett az aksi, majd kicserélem, hogyha lesz időm. Ez a halogatás azonban hatalmas hiba is lehet. A felpuffadt lítium-ion akkumulátorok ugyanis nem csupán hibás eszközök, hanem időzített bombák a háztartásunkban. Ezek élettartama ugyanis véges, és a legtöbb ember rendkívül tűzveszélyes eszközöket tartogat otthonában. Amikor a felgyülemlett gyúlékony gázok a forróságban oxigénnel találkoznak, az akkumulátor látványos, fáklyaszerű lággal kigyullad, vagy konkrétan felrobban. Az így keletkező tüzet ráadásul rendkívül nehéz eloltani, és mérgező gázokat juttat a levegőbe. Úgyhogy hát nem árt odafigyelni és vigyázni.
0: Igen.
1: És nem tartogatni leginkább.
0: Jutólag így belém is hasított a felismerés, hogy nekem volt olyan régi készülékem, amiben ilyen felpuffadt taksi volt, és még annak idején, amikor lehetett az akkumulátorokat úgy cserélni, hogy le tudtad venni a hátlapot a telefonnak,
1: és ki tudtad azt a
0: venni az aksit, mert hogy lefagyott, és akkor nem tudtam újra indítani semmit, akkor az volt a legegyszerűbb, hogy kivettem az aksit, és van olyan, még lehet mai napig is van, majd át kell, hogy nézzem a fiókomba lapuló telefonokat, hogy az ilyen nagyon-nagyon régiek, azok ott ugye ez megtörténhet, hogy felpuposodik az akkumulátor, és az tényleg veszélyes. Egyébként én azokat az elektronikai eszközöket, amik így használatlanok, vagy használhatatlanok, bocsánat, azokat nem nagyon szoktam tartogatni. Szóval, hogy akkor megy az újrahasznosítóba, van ugye az elektronikai hulladékgyűjtés minden második héten. Úgyhogy tényleg nincs értelme ezeket tartogatni. Az elektronikai eszközök, amik használatlanok, vagy használhatatlanok, nem tudom, hogy a használatlanokkal mit akartam mondani, vagy miért. Miért jön mindig vissza nekem ez az, hogy nem sikerül elmondani. Szóval a lényeg az, hogy amik így használhatatlanok, azok hadd menjenek. Nincs értelme őket tartogatni, gyűjtegetni. Bár telefonok esetében tényleg az van, hogy van pár olyan, ami még használható, és azokat még nincs szívem kidobni, de már annyira régiek, hogy igazából nem is tudom, hogy ki tudná őket használni, de hát ha lesz majd egyszer valaki.
1: Még igen, emlékszem, ezt említetted egy korábbi adásban, igen, hogy nálad sorakoznak a telefonok, igen, az igen, ilyen tartaléktelefonok, hogy jó lesz az még valamire vagy valakinek című kategória. Igen, de egyébként igen, szerintem ez ilyen népbetegség is, hogy így szeretünk felhalmozni tényleg ezzel az elgondolással, hogy majd jó lesz az még. Én éppen a napokban költöztem, és csomagoltam, dobozoltam, és akkor láttam, hogy úristen, ennyi olyan felhalmozott dolgom van, amihez évek óta nem nyúltam és nem használom. És hát igen, ezek a lítium-ionos aksik is ez, aha, a kategória, hogy tényleg azt gondolnánk, hogy lehet majd jó lesz valamire, de hát már nincsenek is igazából olyan készülékek, amiben ezeket lehetne használni.
0: Hát úgyhogy nem igazán.
1: Úgyhogy tényleg nem igazán éri meg otthon tartogatni. Most így végig gondoltam, hogy talán lítium-ionos aksim az nincs. De nem használt telefon, tehát olyan, ami nem használhatatlan, de nincs használatban. Igen. Olyan telefonom még azért van nekem is.
0: Igen. De abban meg ez van egyébként, ugye ez a lítium-ion, ez nagyon.
1: De hogy nem
0: nagyon,
1: annyira
0: nagyon
1: régi, hanem nem tudom, egy ilyen pár éve.
0: Aha. De még abban is az lehet.
1: Még abban is az van.
0: Persze, ez mai napig egyébként használják ugye ezt az akkumulátor technológiát, még elektromos autókban is használják. Tehát, hogy valójában ugye nagyon sok olyan elektronikai berendezés van, de nem is feltétlenül ezekkel az újakkal van probléma, hanem már a nagyon régiekkel.
1: De például én persze, most a jelenlegi telefonom, igen, hátlapját én nem tudnám leszedni.
0: Ja nem, ezeket az újabbakat már nem tudod. Tehát már úgy van, nyilván van erre is magyarázat, ugye annak idején, amikor történt ilyen váltás a mobiltelefon piacon, akkor azt mondták, vagy az volt a magyarázat, hogy ezzel tulajdonképpen csak bennünket akarnak védeni, pont az ilyen.
1: Hogy ne lehessen hozzányúlni az aksihoz?
0: Igen, pont az ilyen szituk kapcsán, ugyanakkor meg sokan ugye olyan összeesküvés elméletekbe mentek bele, hogy ha ugye az akkumulátort kivetted a telefonból, akkor a telefon már nem lehetett lehallgatni, lekövetni, akkor áram nélkül maradt, és ugye sokszor volt, hogy bizonyos olyan szervezetek, akik nem feltétlenül legális tevékenységet folytattak, azok tudtak úgy megbeszéléseket folytatni, hogy úgy volt mellettük ott
1: Sanyi, megint tanultam valamit, köszi. ez az info nem volt meg.
0: Ez már régi ügy, nyilván, és akkor sokszor eszembe jutott nekem is amúgy az az időszak, hogy abban a szempontból tényleg egy egyszerűbb dolog volt. Nekem minden héten ki van kapcsolva egy éjszakát minimum a telefon, pont amiatt, hogy megőrizzem az akkumulátor tartóságát, meg ha nem kell másnap reggel, hogy ébreszten, akkor nincs értelme, hogy bekapcsolva legyen, úgyhogy hétvégén én kiszoktam kapcsolni, és annak idején még az aksit is kivettem belőle.
1: Na, kíváncsi lennék, hogy melyik hallgatónk az, aki ezt megcsinálja, amit te. Úgyhogy legyen kedves, írja meg. Ha van olyan, aki kikapcsolja éjszakára, mert szerintem ebben megint te vagy az egyedüli.
0: Hát, egészen el, komolyan mondom, megint egy UFO vagyok. Jobbat volna, semmi maradok.
1: Nem, jó, hogy elmondtad, mert egyébként tényleg így kéne, tehát, hogy ez lenne a normális, hogy pihentetjük idézőjelben a telefont, hogy kikapcsoljuk, de valahogy nálam ez mindig kimarad, tehát hogy már csak akkor kapcsolom ki, mikor már lefagy minden, tehát hogy semmi nem működik, nem indul el, akkor igen, akkor kikapcsolom, de hogy nem ennyire tudatosan, mint ahogy te.
0: Jó, hát ezek az új készülékek nyilván már nem azok a lefagyósak.
1: Tudnék mesélni.
0: Ja. Szóval jót tesznek ki, maradjunk ennyiben, és nyilván az akkumulátor élettartom elsősorban az, ami ebből a szempontból az akkumulátor számára lehet egy hasznos dolog, hogyha időnként így pihentetve van. De érdekelne bennünket akkor, hogy nálatok milyen helyzet, ti mennyire szoktátok kikapcsolni egyáltalán a telefonotokat, vagy mennyire figyeltek az akkumulátor élettartalmára. Majd figyelünk arra azért, hogy nektek megfelelő legyen a szórakozásotok, úgyhogy hozzuk is nektek a továbbiakban is a legjobb zenéket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: Újítsd fel otthonodat könnyebben a Brico ajánlataival. Július 29-ig 15% extra kedvezmény jár minden 10 mm vastagságú laminált padlóra. 15% extra kedvezmény minden 60x60 cm méretű padló és fali csempére, valamint 15% extra kedvezmény minden Oscar Supervise Brilliant beltéri mosható falfestékre. És ha máshol olcsóbban találod meg, mi a különbözet kétszeresét térítjük vissza.
3: Július 18-án és 19-én bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a bihari és mikepércsi gyerekek műsora, a Dividence Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este

0: Ihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz. Plusz FM. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent megtesznek, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
2: Nos, úgy tűnik, hogy a nyári szünet már nem csak a pihenésről szól a fiatalok számára. Egyre több tinédzser dönt úgy, hogy munkát vállal a vakáció alatt. Van, aki egy kis zseppén szeretne összegyűjteni, más egy fesztiválra spórol, vannak, akik a továbbtanulásra tesznek félre, és persze olyanok is akadnak, akik egyszerűen csak szeretnének tapasztalatot szerezni, mielőtt igazán belépnek a munkavilágába. A statisztikák szerint eddig már mintegy 50 ezer fiatal jelentkezett az AdJobs oldalán meghirdetett nyári állásokra. Ez negyedével több, mint tavaly ilyenkor, ami azt mutatja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a diák munkák iránt. Romániában egyébként már 15 éves kortól lehet dolgozni, de természetesen csak szigorú szabályok betartásával, hiszen a fiatalok védelmét a jogszabályok is kiemelten kezelik. A legtöbb lehetőség idén is a vendéglátásban, a turizmusban, a kereskedelemben, a logisztikában és a szolgáltatások területén várja a diákokat.
1: Szuper, tök jó, hogy vannak lehetőségeik, és az is bizodalomra adhatok ott, hogy vannak egyáltalán olyan fiatalok,
2: akik dolgozni akarnak.
1: Igen, van. Nyári munkát, de nem tudom, ez olyan furcsa nekem amúgy, hogy én mostanság azt hallani, hogy a 20-as éveik elején, közepén járó fiatalok nem nagyon akarnak elmenni dolgozni, inkább maradnak otthon. Viszont
2: a statisztika
1: meg itt más mutat, bár ez ugye diákmunka. Szóval itt ez arról szól, hogy egy kis plusz pénzt csinálok pár hónap alatt.
2: Ez a 9-12-esek kategóriája
1: inkább. Igen, tulajdonképpen igen, hogy mondjuk suli kezdésre tudjak venni egy új telót, vagy nem is tudom, ruhát, valami menő cuccot.
2: Hát vagy elmenni tényleg egy fesztiválra, megvenni a bérletet.
1: Ó, többek között, igen, hát ugye bulira is legyen, miből.
2: Igen.
1: Mert megsüvegelendő, hogy ezzel sem akarják a családi kasszert terhelni, és inkább maguknak teremtik meg a lehetőséget hozzá, úgyhogy...
2: Én is dolgoztam két nyarat annak idején diákként.
1: Aha.
2: És nekem amúgy jó élmény, meg így jó emlék, meg olyan jó érzés volt tudni azt, hogy én dolgoztam meg azért a pénzért, amit később a nyaraláson elköltöttem. Úgyhogy szerintem ez mindenképp jó dolog. Én emlékszem, hogy 10-es, meg 11-es voltam, és egyik évben árufeltöltő voltam egy élelmiszerüzletben, másik évben meg ilyen konyhai kisegítő. Hát ott elsősorban a szedvicseket kellett vajazni, meg mosogatni, de hogy az is egy tapasztalás volt, meg egy élmény.
1: Persze.
2: És na, hát érdekes minden esetre. Szerintem tök jó dolog, hogyha ezt így egy fiatal kipróbálja, és érzi a saját bőrén, hogy mi az, amikor dolgozni kell, és időre be kell érni, és ott el kell végezni a rábízott feladatokat. Plusz egy jó tanulság is lehet abban a tekintetben, hogyha mondjuk nem akar kétkezi munkát végezni később,
1: bizony,
2: akkor érdemes elkezdeni komolyabban venni a tanulást.
1: Leginkább ezért van egyébként szerintem neki ilyen tapasztalatszerző jellege, mert jobban tudod utána értékelni egyrészt a pénzt. Látod azt, hogy a szüleidnek esetleg mennyire keményen kell megdolgozni ugye a napi betevőjét. Másrészt meg ott azért eldől, hogy most te, neked ez így megfelel, hogy valami fizikai munka, valami szakmunka, amivel nincsen semmi probléma,
2: persze,
1: mert hogy tök jól meg lehet élni belőle, csak ugye nem mindenkinek fekszik ez úgy, hogy tényleg hatékony is tudna lenni benne, egyszerűen nem mindenki alkalmas rá, ezt el lehet fogadni, és akkor egy ilyen próba jellegű diák munka során ez így kiderül. Nekem is voltak egyébként, bár nálam nem az a tipikus diák munka, mert hogy én ugye parasz gyerek vagyok, tehát hogy nálunk a családi gazdaságban volt a diákmunka, ugye nyaranta én besegítettem, és akkor paprika szerés, uborka, főleg ugye a szezonban az uborkát, azt gyakorlatilag minden este kellett szedni, és ott ugye azért este, mert hogy akkor voltál hűvösebb. Ugye nem szeretünk azért annyira korán kelni, ha már egyszer nyári szünet volt,
2: hát
1: azért ne kelljünk már hajnalva, de este úgy azért rászántuk az időt, hogy besegítettünk, és akkor leszedtük az uborkát, meg hát ugye volt torma, a szüleimnek az is elég kemény meló volt, úgyhogy meg hát állatok ugye a ház körül, amiket ugye
2: eltettünk,
1: be kellett segíteni. Szóval nem volt okom unakozni, ugyanakkor meg azért ősszel jó volt, hogy volt pénz új cipőre, új ruhára, tehát hogy az én időben nyilván még a telefon az nem volt tényező, ugye, arra nem kellett költeni, de volt minden más egyéb, amire viszont jól jött.
2: Úgyhogy én igazából biztatom a fiatalokat arra, hogy ha van rá lehetőségük, akkor próbálják ki, hogy milyen az, amikor tényleg igazi munkát végeznek, és főnökük van, és be kell tartani a szabályokat. Saját maguk érdekében is jó egy ilyen tapasztalás, és hát a plusz pénzről meg ugye ne is beszéljünk.
1: Bizony. Ne érdekelne bennünket az is, hogy a hallgatóknak mennyire volt ilyen lehetőségük, hogy kipróbálják magukat még diákként, hogy hogyan állnak helyt a munka mezején. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig szállítjuk most is a legjobb zenéket.
0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform. Szakemberek ezreit alkalmaznák az egészségügyben, 7621 betöltetlen állás helyet készül felszabadítani a minisztérium. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform, jelentette be az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség. A leállást a belső informatikai infrastruktúrát érintő komoly üzemzavar okozza. Az intézmény illetékesei hangsúlyozták, gőzerővel dolgoznak a hiba elhárításán, mindent megtesznek azért, hogy a rendszerek működését a lehető leggyorsabban és teljes biztonságban helyreállítsák az összes felhasználó számára. A hivatal már kedden jelezte, hogy belső vizsgálatot indított a technikai probléma ügyében, amely az informatikai hálózat egy részét használhatatlanná tette. A kiesés miatt a földhivatali ügyintézésben a hétvégéig jelentős fennakadásokra kell számítani. 7621 betöltetlen állás helyet készül felszabadítani az egészségügyi minisztérium. A tárca közleménye szerint az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség. Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre és megfelelő létszámú orvoscsapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással, a rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, hát kellemes csütörtököt, kis pénteket kívánok nektek, egy lépéssel közelebb a hétvégéhez, 2026. július 16-a egyébként a pontos dátum, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Dübörög a nyár ezerrel, és természetesen indul a sláger plusz, a mikrofonnál a következő 4 órában Kessérjük Tomi. Készítsétek a füleiteket, hiszen én is készültem rengeteg helyi infóval, hírrel, jó zenékkel, témákkal, érdekességekkel, színes hírekkel. Képzeljétek el, apokalipszis emlékeztető épül Ausztráliában, ez tulajdonképpen a Föld fekete doboza lesz. Hogy mire szolgál, az is kiderül majd ebben az órában, én pedig jó zenékkel szolgálok, azaz slágerekkel és magyar kedvencekkel. Start!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

A Sláger Plusz első órájában rögtön egy fontos dologgal kapcsolatban kérném szépen a figyelmeteket. Fennáll a veszélye annak, hogy cashew-diót tartalmaz a Lidl-ben forgalmazott dubái csokoládé ízesítésű jégkrém, ezért visszahívja termékét a forgalmazó. A veszélye a cashew-dióra allergiás személyeket fenyegeti, mások számára a jégkrém fogyasztása biztonságos, tájékoztat az Országos Élelmiszerbiztonsági Hatóság. A termék a Gelateli 500 ml kiszerelésű, tejalapú, csokoládi öntetes, csoki darabkás és pisztácia krémes proteingazdag jégkréme. Szavatossági határideje 2027. november 24-e. Akik vissza szeretnék vinni a terméket, azok megtehetik ezt bármely Lidl üzletben, nem szükséges a nyugta felmutatása. A forgalmazó, illetve a Gelateli egyéb termékeit nem érinti a visszahívás. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket és a megértéseteket természetesen. Megyünk tovább jó zenékkel itt a Pluszon.

0: Autósok, figyelem, hozok nektek is egy fontos hírt itt a Plusz FM-en. A román gépjármű nyilvántartó arra emlékezteti azokat az autótulajdonosokat, akiknek a járműveik GPL berendezésekkel vannak ellátva, hogy a tartály szabatossági idején a gyártási dátumtól számítva 10 év. Ezért ennek az időintervallumnak a túllépése a gépjármű elutasításához vezethet az időszakos műszaki vizsgán, illetve szankciókra lehet számítani közúti ellenőrzésekkor, akár a rendszámtáblákat is bevonhatják. A gyártási dátum fel van tüntetve a tartály címkéjén, vagy rástancolva közvetlenül a palackra. Ennek ellenőrzése pedig a tulajdonos felelőssége. Ha lejárt a tartály jótállási ideje, ki kell cserélni egy ezzel kompatibilissel. A tartály cseréje azonban nem végezhető el bárhol, csak a gépjármű nyilvántartó által engedélyezett erre szakosodott műhelyekben. A művelet után a tulajdonos meg kell őrizze a szerviz által kibocsátott dokumentumokat, mivel ezeket kérni fogják a következő műszaki vizsgán. Remélem, hogy tudtam segíteni, köszönöm szépen a figyelmeteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiál sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: És most vissza a zenéhez. Plusz
5: FM. Figyelem, figyelem, ez a Plusz FM és a Sláger Plusz első órája csütörtökön. Megyünk tovább jó zenékkel, aztán pedig hozom majd nektek a hírt a Föld fekete dobozával kapcsolatban, ami most épül Ausztráliában.
4: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
6: Ez a Plusz FM.
4: Plusz

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Sláger plusz első órájában csütörtökön. Hát kérem szépen, Ausztráliában épül a világ egyik legkülönlegesebb és legfontosabb projektje. Erről szól a hír. A Föld fekete doboza, azaz egy hatalmas adatgyűjtő acélmonolit, amelynek célja, hogy rögzítse az emberiség minden lépését a klímaváltozás és a globális folyamatok közepette. A mérnökök úgy fogalmaznak, ha egyszer civilizációs összeomlás történne, ez az építmény lesz az, ami megmutatja, hogy hogyan jutottunk oda. A fekete doboz folyamatosan gyűjti a legfontosabb adatokat, a széndioxid szintet, az óceánok állapotát, a globális hőmérsékletet, a politikai döntéseket, a médiatartalmakat és a tudományos jelentéseket. A rendszer napelemekkel működik, és úgy tervezték, hogy több száz évig képes legyen adatot tárolni. A kutatók szerint ez nem fenyegetés, hanem figyelmeztetés. Egy fizikai emlékeztető arra, hogy a bolygó állapota nem elméleti kérdés, hanem napi valóság. A projekt célja egyébként kettős. Egyrészt dokumentálni a jelenünket, másrészt ösztönözni a döntéshozókat és a társadalmat, hogy ne sodrodjunk tovább a klímakatasztrófa felé. A fekete doboz üzenete egyszerű. Ha nem változtatunk, a jövő generációi ebből fogják kiolvasni, hogy hogyan veszítettük el a Földet. Már ha lesz a jövőben bármiféle fajta generáció, hiszen ha egyszer ez bekövetkezik, akkor nem biztos, hogy lesz folytatás, maximum majd a Földön kívüliek tudják felnyitni ezt a fekete dobozt, és hát ők fogják elolvasni az emberiség utolsó nagy regényét. Hát reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni, azért ez egy ijesztő végkifejlet lenne. Éppen erre szolgál ugye ez a nagy fekete doboz, hogy figyelmeztessen bennünket, az emberiség részéről egy hatalmas nagy összefogásnak kellene megtörténnie. Reméljük, hogy ez így is lesz. Nálunk meg már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Pluszon.

csütörtökön, kis pénteken zárjuk a Sláger Plusz első óráját. Remélem, hogy tetszett nektek az elmúlt 60 perc. A folytatásban is várlak, és várunk benneteket nagyon sok szeretettel. Ropogós információkkal, friss hírekkel. Már is vált engem a stúdióban a mai nap aktuális hírszerkesztője, Petru Anita. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, aztán a hírek után jövök vissza ezzel a

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki manapság megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázatmentes csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi víztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött és elsőként a Rogérius lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebán, a Decebál Dacia és az Olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A éves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak, a kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenség. Megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
5: A mai napon 31 fok körül alakul a csúcsérték, éjjel pedig 20 fokot mérhetünk. Záporok, zivatarok kialakulhatnak, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás viszont továbbra is nagyon erős.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Július 29-ig lezárták a Püspökit Bors községgel összekötő 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat a Komaunál lévő vasúti átjáró térségében. Az egyes országút felüli körforgalomból kizárólag azokhoz a vállalkozásokhoz lehet behajtani, amelyek a vasúti átjáró előtt működnek, illetve a forgalmat a járművek megengedett legnagyobb ösztömege alapján terelik el. Az 5 tonnánál könnyebb járművek a 190-es megyei útról Bors községen keresztül érhetik el az egyes országutat. Viszont az 5 tonnánál nehezebb járműveket a Bihar-Püspökiben lévő 19-es országúti körforgalom, Szántói út, DX16 gyorsforgalmi út, egyes országúti körforgalom útvonalra irányítják. Ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányú közlekedésre is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Folytatódik a Kispénteki Sláger Plusz itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. 2026. július 16 egyébként a pontos dátum. A mikrofonnál a stúdióban továbbra is a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában milyen témával készültem. Hát kérném szépen mindazok figyelmét, akik rajonganak a filmekért és a sorozatokért, ugyanis képzeljétek el, ingyenes streaminget indít a Disney, viszont van egy fontos kikötés, aki ezt így szeretné használni, annak reklámokat is kell néznie természetesen. Hogy pontosan mik a feltételek és a részletek, az kiderül majd ebben az órában. Jönnek közben a Nagyvilág, az Ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, ahogyan már megszokhattátok és elvárjátok, egész nyáron természetesen, csak úgy, mint a legnagyobb kedvencek. Felkészültetek? Indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

És kérem szépen, már a második órában járunk a Kispéntek is Sláger Pluszban, és továbbra is hozom nektek a fontos infókat. Elindult a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza. A lakosok július 13-a és szeptember 27-e között dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro internetes felületen zajlik, ahol regisztráció vagy Facebookkal történő bejelentkezés után lehet leadni a voksokat. Minden résztvevő legfeljebb 3 projektet támogathat. Az online voksolást egy második forduló követi, szeptember 28-a és október 18-a között a város különböző negyedeiben és egyes cégeknél személyesen is lehet majd szavazni. A végső sorrend az interneten és a helyszíneken leadott szavazatok összesítésével alakul ki, és a legtöbb támogatást kapó projektek valósulhatnak meg. Az idei részvételi költségvetési programra összesen 55 projekt érkezett, amelyek közül a szakmai értékelést követően 39 bizonyult megvalósíthatónak. Ezek között szerepelnek új kerékpáros fejlesztések, zöld felületek bővítését célzó kezdeményezések, ivókutak létesítése, korszerű buszmegálló kialakítása, sport és szabadidős létesítmények, valamint közlekedésbiztonsági és városszépítő elképzelések is. A részvételi költségvetés célja, hogy a lakosok közvetlenül is beleszólhassanak a város fejlesztésébe, és olyan beruházások valósuljanak meg, amelyekre valóban igény mutatkozik a helyi közösség részéről. Az online voksonás tehát szeptember 27-éig tart, ezt követően a személyes szavazás és a szavazatok összesítése dönti el, mely projekteket valósítják meg. Van még idő, úgyhogy ti is voksoljatok, szavazatok és hallassátok a hangotokat. Én meg közben küldöm nektek a jó zenéket.

0: Egy kis sport a Sláger Pluszban. A Román Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy a következő idénytől teljesen megújul a Szuperligában és a Román Kupában használt videóbíró rendszer. A szövetség és a közvetítési jogokat birtokló cég egy német vállalattal kötött egy 2033-ig szóló megállapodást a rendszer működtetéséről és korszerűsítéséről. A német vállalat már az idei szezontól biztosítja a VAR működéséhez szükséges technológiát, valamint az eszközök telepítését, karbantartását és a szakemberek képzését. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az Abol Pro Lash technológia bevezetése. A rendszer több kamera képét elemzi egyszerre, automatikusan meghatározza a Lash vonalat, a végső döntést azonban továbbra is a videóbírók hozzák meg. Minden Superliga stadionban 6, kizárólag a VAR munkáját segítő, fixen telepített 4K-s kamera működik majd. Emellett Mogosvájában központi VAR központot alakítanak ki, ahonnan a videóbírók valamennyi mérkőzést felügyelik. No, én is adok nektek egy gólpasszt, figyeljetek, egy jó dal lesz ez itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99 banért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták le az árakkal. Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ti a nyár hivatalos rádióját, a Plusz FM-et hallgatjátok, és a Sláger Pluszt már második órában járunk. Sorozatfüggők, filmrajongók, figyelem, ingyenes streaminget indít a Disney, viszont lesz benne egy fontos kitétel. Hogy mi lesz ez, az kiderül hamarosan, az meg most rögtön, hogy milyen zenével megyünk tovább.
1: Slágerek!

folytatódik a Sláger Plusz, már a második órában járunk csütörtökön, és akkor jöjjön a mai nap második híre, ami hát remélem, hogy egy jó hír mindazoknak, akik szeretik a filmeket, vagy éppen a sorozatokat. Az egyik magazin cikke szerint ugyanis nagy lépésre készül a Disney. Ingyenes, reklámokkal támogatott streaming platformot indít, amely teljesen új korszakot nyithat a tartalomfogyasztásban. A cég célja, hogy azokat is elérjék a Disney tartalmak, akik eddig nem fizettek elő. Cserébe viszont hát reklámblokkok jelennek meg a filmek és a sorozatok előtt, illetve közben is természetesen. A szolgáltatás a tervek szerint a Disney Plus egyfajta light verziója lesz. A nézők válogathatnak a klasszikus animációk, a családi filmek és néhány Marvel, illetve Star Wars tartalom között, de a teljes katalógus továbbra is csak az előfizetőknek marad. A reklámok pedig célzottak lesznek, és a Disney azt ígéri, hogy nem szakítják szét a jeleneteket, hanem csak meghatározott pontokon jelennek meg. A szakértők szerint ez a lépés válasz a streaming piac telítettségére. Egyre több szolgáltató küzd azzal, hogy az emberek lemondják az előfizetéseket és visszatérnek az ingyenes reklámos modellekhez. A Disney most ezt a trendet lovagolja meg, és a hírek szerint már több országban tesztelik a rendszert. Úgy kell ezt elképzelni, mintha az ember ugye nem fizetős YouTube-ot néz, az ingyenes verziót, ott is hát időnként azért bedobnak egy-két-három reklámot. Ha ezeket elbírjuk viselni, akkor meg tudjuk nézni az adott anyagot. Valószínűleg így lesz ez a Disneynél a filmekkel és a sorozatokkal is, úgyhogy akit nem zavarnak ezek a dolgok, azok valószínűleg hát előszeretettel fogják használni az ingyenes Disney funkciókat. Akiket meg hát igen, azok nyilván maradnak majd az előfizetős verziónál. A jó hír viszont, hogy a Plus FM-en, ahogyan szoktam mindig mondani, tök ingyen kapjátok a legjobb zenéket. Erre itt a bizonyos.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

csütörtökön, július 16-án a Sláger Plus második óráját is zárjuk ebben a pillanatban, de nincs megállás, megyünk tovább, úgyhogy pánikra semmi ok. Petru Anita már itt várakozik a stúdió előtt, úgyhogy rögtön átadom neki a szót, a mikrofont, hiszen jönnek a friss információk, a ropogós aktualitások, a Plus FM hírei, úgyhogy fogadjátok ti is nagyon sok szeretettel. A hírek után pedig startol a Sláger Plus harmadik órája ezzel a dallal.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hú, ez a fa túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehintejből készült sóslében érlelt telemiásajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
6: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Idén-nyáron a kikapcsolódás a saját kertedben kezdődik a Brico ajánlataival. Július 29-ig 25%-os kedvezménnyel a 4 személyes Riveau kerti bútorszett ára mindössze 1190 lei. Valamint 30%-os kedvezménnyel az összecsukható Curaçao kerti napozó ágy többféle színben most csak 99 lei. Látogass el üzleteinkbe vagy rendeld meg a Brico alkalmazásban. Brico.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogatósabb és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközpont és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg? Elnevezésű országos állapot felmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
9: A mai napon 31 fok körül alakul a csúcsérték, éjjel pedig 20 fokot mérhetünk. Záporok, zivatarok kialakulhatnak, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás viszont továbbra is nagyon erős.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán, a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stop táblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeztek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken. Tartsák be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjenek meg arról, hogy nem közeledik vonat. Köszönöm szépen az együttműködéseteket, jó utat kíván minden kedves hallgatójának a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
9: Ez már a Sláger Plusz harmadik órája, a nyár hivatalos adójában itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Nyomjuk a mai napot, 2026. július 16 egyébként a dátum. Kis péntek van, ez azt jelenti, hogy szépen lassan közelítünk a hétvége felé. Kedves melós társak, nektek kitartást kívánok, én is itt vagyok a stúdióban, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Ebben az órában sem fogunk unatkozni, hiszen folyamatosan szállítom nektek helyből az aktualitásokat és az információkat, illetve a nagyvilágból is hozok érdekességeket. Például azzal kapcsolatban, hogy humanoid robotokat kezd gyártani a Mitsubishi. Jönnek a részletek hamarosan, én is jövök slágerekkel és magyar kedvencekkel.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Kellemes csütörtököt, kis pénteket, jó rádiózást kívánok nektek, már a Sláger Plusz harmadik órájában járunk. Július 13-án hétfőn elkezdődött a felvételi időszak a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Az intézmény alapképzéseire és mesterképzéseire jelentkezők július 22-éig szerdáig nyújthatják be jelentkezésüket. A felvételizők kétféleképpen iratkozhatnak be. Személyesen az egyetem titkárságain, illetve online az intézmény felvételi felületén. A személyes ügyintézés munkanapokon 9 és 15 óra között lehetséges. Az egyetem felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy a beiratkozás előtt érdemes tájékozódni az egyes képzések felvételi követelményeiről és a szükséges iratokról. A meghirdetett szakok, a felvételi követelmények, valamint a benyújtandó dokumentumok részletes ismertetése a Párciumi Keresztény Egyetem hivatalos honlapján érhető el. Az online jelentkezési felület a felvételi időszak teljes ideje alatt elérhető, így azok is egyszerűen elvégezhetik a beiratkozást, akik nem tudnak személyesen megjelenni az egyetemen. Az intézmény a felvételivel kapcsolatos aktuális információkat a hivatalos honlapján, valamint a Párciumi Keresztény Egyetem Nagyváradi Facebook oldalán is folyamatosan közzéteszi. Köszönöm szépen, én meg folyamatosan hozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket, hiszen még tart a nyár.

0: A jó zenék között ismét egy sokakat érintő hír a folytatásban itt a Pluszon, ugyanis augusztus 1-én kezdődik Nagyváradon az a nagyszabású program, amelynek során hozzávetőleg 100 000 hagyományos villanyórát intelligens mérőberendezésekre cserélnek. Az új mérők automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat a szolgáltatónak, így a mérőállás rendszeres leolvasására vagy bediktálására többé már nem lesz szükség. A rendszer a rögzített adatokat minden hónapban elküldi az áramszolgáltatónak, amely ezek alapján készíti el a villanyszámlát. Emellett a fogyasztók is valós időben követhetik nyomon energiafelhasználásukat, ami megkönnyítheti a fogyasztás ellenőrzését és a villamosenergia költségek tudatosabb tervezését. A mérőórák cseréje egy országos szinten zajló fejlesztési program része, amelyet Európai Uniós forrásokból finanszíroznak. A kampány tehát augusztus 1-én indul, ugyanakkor arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a csere milyen ütemezés szerint történik, mely városrészekben kezdődik, illetve a lakosság miként kap majd értesítést a szerelési munkálatokról. Ezeket az információkat még várjuk természetesen. Köszönöm szépen!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Július 18-án és 19-én Bihari Napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Dini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: céges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A Sláger Plusz harmadik órájában is hozok nektek egy témát, méghozzá egy egészen fantasztikus témát, ugyanis humanoid robotokat kezd gyártani a Mitsubishi, amelyek hát teljesen emberszerűek lesznek, és bizonyos helyeken hát átvehetik majd az embertől a munkát. Gondolok olyanokra, amelyek mondjuk veszélyesek, vagy óriási teherrel járnak, vagy bármi más egyéb. Szóval egyelőre nem kell pánikolni, nem azért jönnek, hogy leigázzanak bennünket, és nagyon bízunk benne, hogy ez nem is fog bekövetkezni. Hamarosan jövök a hírrel, most pedig jó zenék itt a Pluszon.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Ez a Plusz FM.
0: Plusz

Sláger plusz harmadik órájában csütörtökön, akkor vissza a jövőbe, vagy maradunk a jelenben, csak éppen itt valósul meg a fantasztikus filmek világa. Az egyik magazin friss cikke szerint a Mitsubishi új korszakot nyit. Humanoid robotok gyártásába kezd, amelyek mesterséges intelligenciából működnek, és kifejezetten emberi feladatokra tervezik őket. A cég célja, hogy olyan robotokat hozzon létre, amelyek képesek fizikai munkát végezni, reagálni a környezetükre, és akár veszélyes helyzetekben is kiválthatják az emberi munkaerőt. A fejlesztés egyik kulcsa az a mesterséges intelligencia rendszer, amely folyamatosan tanul. A robotok képesek felismerni tárgyakat, útvonalat tervezni, egyensúlyt tartani, sőt finom motoros mozdulatokat is végrehajtani. A Mitsubishi szerint a humanoid forma nem látványosság, hanem praktikum. Így tudnak mondjuk lépcsőt mászni, ajtót nyitni, szerszámokat használni, vagyis mindazt, amit egy ember is. A cikk kiemeli, hogy a robotokat elsősorban ipari és logisztikai feladatokra szánják, de később akár katasztrófavédelmi területeken is bevethetőek lesznek. A fejlesztés tempója pedig azt mutatja, a humanoid robotok már nem science fiction, hanem a következő évek valósága, úgyhogy senki ne lepődjön meg, ha a következő 5-10-15 évben megjelennek közöttünk ezek az emberszabású robotok. Hát nem akarom azt mondani, hogy élőszövet a fémvázon, de kísértetiesen hasonlít a helyzet a Terminátor filmek forgatókönyvére. Bízzunk benne, hogy nem az fog bekövetkezni, mint amit ugye ebben az apokaliptikus filmben is láthattunk, hogy a robotok egyszer csak megújják a dolgot, fellázadnak, rájönnek, hogy nincs szükségük az emberiségre, aztán elkezdenek harcolni és átveszik az uralmat, valamint az irányítást. Nálunk kell megmaradnia ugye a vezetésnek az embereknél, és nem szabad mindent rábízni ezekre a gépekre, és nagyon oda kell figyelni, hiszen ugye ha a mesterséges intelligenciával vannak felvértezve, akkor előbb-utóbb elképzelhető, hogy ők is elkezdenek gondolkozni. Remélem, hogy ezt a kutatók, a tudósok is számba veszik, és ez alapján történnek a fejlesztések. Mi meg csak ámulunk és bámulunk, kérem szépen, hétköznapi emberek. Hát én nem tudok nektek ilyen csodákkal szolgálni, csupán jó zenékkel itt a pluszon, de remélem, hogy ezekkel is beéritek, és hát nyilván ezek kevésbé veszélyesek, mint a Terminátorok.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hát kérem szépen, egy dolgot megállapíthatunk, hogy a jóból sosem elég, ugye? És ez nálunk ráadásul több dologra is vonatkozik, hiszen egyrészről jönnek a friss információk a hírek Petru Anitától pillanatokon belül, aztán pedig folytatódik még a Sláger Plus, hiszen egy 60 perces etap még előttünk van. Jön a negyedik óra egészen pontosan csütörtökön július 16-án. A hírek után jövök vissza méghozzá újból slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Felújítasz? Válaszd a Brico ajtó és ablak ajánlatait. Július 29-ig 15%-os extra kedvezmény jár minden Velta Doors beltéri ajtóra, valamint 15% extra kedvezmény a Brico alkalmazással minden barna és szürke PVC ablakra. Válaszd ki a megfelelő modellt és vedd igénybe szállítási és szerelési szolgáltatásainkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform. Szakemberek ezreit alkalmaznák az egészségügyben, 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani a minisztérium. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform, jelentette be az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség. A leállást a belső informatikai infrastruktúrát érintő komoly üzemzavar okozza. Az intézmény illetékesei hangsúlyozták, gőzerővel dolgoznak a hiba elhárításán, mindent megtesznek azért, hogy a rendszerek működését a lehető leggyorsabban és teljes biztonságban helyreállítsák az összes felhasználó számára. A hivatal már kedden jelezte, hogy belső vizsgálatot indított a technikai probléma ügyében, amely az informatikai hálózat egy részét használhatatlanná tette. A kiesés miatt a földhivatali ügyintézésben a hétvégéig jelentős fennakadásokra kell számítani. 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani az egészségügyi minisztérium. A tárca közleménye szerint az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség. Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre és megfelelő létszámú orvoscsapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással, a rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon 31 fok körül alakul a csúcsérték, éjjel pedig 20 fokot mérhetünk. Záporok, zivatarok kialakulhatnak, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás viszont továbbra is nagyon erős.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolúj utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyarországi út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyarországi út és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóház. A Tribunálódó utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánuló utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Kellemes szép napot, további nagyon szuper nyarat, kellemes kis pénteket, azaz csütörtököt és jó rádiózást kívánok nektek. Július 16-a van, a célállomás továbbra is a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz utolsó órája a negyedik felvonás egészen pontosan. A stúdióból Kessérű Tomi integet nektek, várok mindenkit nagyon sok szeretettel, témákkal, érdekességekkel, jó zenékkel, folyamatosan helyi infókkal és hírekkel. Utasszállító repülő szelte át Kolozsvár belvárosát, de nem kell megijedni egyébként, nem történt semmiféle fajta tragédia, ez egy megtervezett utazás volt, hogy pontosan hogyan és hogy miért és hogy hova tartott ez a gép, azt is megtudhatjátok majd hamarosan, és hogy mi hova tartunk, hát természetesen a legjobb zenékkel bele a mai napba továbbra is, már is pörögnek azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. A legnagyobb nyári slágerek, na figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

0: hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Hogy telik a csütörtök, a kis péntek, remélem, hogy szuper a nap. Jó rádiózást kívánok nektek itt a Pluszon, a Sláger Plusz negyedik órájában, és akkor egy praktikus info. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szőlősi és az Ősi Város negyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és elsősegélynyújtó pontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását és a vércukorszintjét. Az intézmény alkalmazásában lévő személyek, illetve egészségügyi dolgozók, olvasható a kiadott sajtóközleményben. Az említett három központ az alábbi helyeken található meg. Várad Rogériuszon, a Gyermekváros mellett, az Episkop Jóhannes Szucsi utcában, az EP1-es tömbház. Várad Ősiben, a Kázábán utca 51 szám alatt, Várad Szőlősön pedig a Nuferoli utca 47 szám alatt, ez a D111-es tömbház. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni, ha valaki arra felé jár és már nagyon nem bírja a hőséget, de ha már ott vagytok, akkor nyilván érdemes egy kis egészségügyi ellenőrzést is elvégeztetni. Ahogyan hallhattuk, ugye megmérik a vérnyomást és a vércukorszintet is, hát néha ez jól jön, úgyhogy mindenképpen csapjatok arra felé egy kört. Én is jó egészséget kívánok nektek, jó zenékkel továbbra is itt a Plusz.

0: Kedves pluszosok, biztosan hallottátok már, de azért mondom, az időjárási viszonyoktól függően július 22-ig naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól kezdve egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsák az zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, ugye távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. Ha esetleg további információra lenne szükségetek, akkor hívjátok a következő telefonszámot 0259 266 086.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
3: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig

0: a festékes. Minden, amit rilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Most Sláger plusz 4. órájában egy egészen különös hírt hozok majd nektek, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Kolozsvár utcáin feltűnt egy repülőgép. Nem kell megijedni, nem történt semmiféle fajta katasztrófa, a gép nem zuhant le, egy tervezett gurulásról van szó. Hogy milyen apropóból és hogy mekkora gép ez, meg hogy hova tart, az is kiderül hamarosan. Maradjatok velem itt a pluszon.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a plusz, ez a...

kedves hallgatók, itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. Láthatok-e már földön gurulni repülőgépet, de nem a kifutópályán, hanem mondjuk egy utcán? Hát biztosan nem, ugye? Képzeljétek el, városi környezetben hát nyilván ritka az utasszállító repülőgép. Ha városon belül valamilyen módon megjelenik egy óriási gép, az általában nem jelent jót. Hát most is ez történt, azonban szerencsére nem volt vele az égvilágon semmiféle fajta probléma, tervezett üzemszerű dologról volt szó. Kolozsvár utcáin tűnt fel egy méretes repülő, amit túlméretes szállítmányként cipeltek át a városon. A szállítmány 46 méter hosszú, 6,5 méter széles, 4,5 méter magas, és mintegy 52 tonnát nyom. Ezért rendőri felvezetéssel haladt, és ideiglenes forgalomkorlátozásokra is szükség volt. Bár a magyarázat adott, azért még így is szürreális látvány lehetett a közel 50 méteres önjárónak látszó géptörzs. A konvoj egyébként még 10-én indult útnak az Otopeni repülőtérről, és a végállomása a kolozsvári repülőtér. Az út egyébként nem volt rövid. A Google Maps azt mondja, hogy Kolozsvár repülőtere, illetve a Bukarest mellett található repülőtér között 471 km a távolság közúton, lépésben haladva ez azért eléggé hosszú. Hogy pontosan milyen okból vitték oda ezt a repülőgépet így, azt nem tudom, erről nem szól a cikk. Gondolom, hogy egy leselejtezett repülőről lehet szó, aminek hát ott lesz majd a végső nyughelye, ugye az Otopeni repülőtéren. De azért mindenképpen érdekes és szürreális lehetett a látvány, amint megjelent a házak között ez a gép. Voltak olyanok, akik videózták, mások fotózták, hát nyilván azért ez nem mindennapi dolog. No, köszönöm szépen a figyelmeteket, akkor mi is repülünk tovább itt a Plusz FM-en, nálunk sincs semmi probléma, már is érkeznek a slágerek és a magyar kedvenc.

0: kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No, hát ebben a pillanatban akkor itt véget ér a csütörtöki, a kispéntek is Sláger Plusz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket és azt, hogy velem töltöttétek az elmúlt 4 órát. Találkozunk holnap a valódi pénteken a szokott időben és helyen, ahogyan szoktam mondani, ugyebár a nyár hivatalos adóján itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Én egyébként Kessérű Tomi voltam, vagyok és leszek. Hamarosan érkeznek a hírek Petru Anitától, aztán pedig indul egy újabb zenei óra, úgyhogy maradjatok mindenképpen. Itt a búcsú dalom, figyelem, figyelem, hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Július 22-ig az 1 kg-os Jakobs szemes kávéjára különböző kiszerelésben 69,99 bani. Valamint a 800 g-os sertés micshúsára mindössze 11,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Újítsd fel fürdőszobádat a Brico ajánlataival. Július 29-ig 30%-os kedvezménnyel az Onega hidromasszázs zuhanykabinára 90x90 cm-es méretben mindössze 979 lei. 30%-os kedvezménnyel a Cavalli öblítőperem nélküli WC és tartályszett most csak 344 lei, valamint 25%-os kedvezménnyel a Cavalli mosdó vagy kád töltő csaptelepára most csupán 149 lei. A még nagyobb kényelem érdekében igényeld a szerelési szolgáltatásunkat is.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehintejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99 banért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodorsprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a Hulladékgazdálkodási Szolgáltató támogatásával. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki manapság megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázatmentes csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi víztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a Hulladékgazdálkodási Szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött és elsőként a Rogériusz lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebán, a Decebál Dacia és az olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A éves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak, a kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenséget megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Itt a Plusz FM. Reklám. Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Corona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt. Július 18-án és 19-én bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a bihari és mikepércsi gyerekek műsora, a Dividends Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Egg

0: Harihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
0: Ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now,

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogatósabb és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközponti és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg? Elnevezésű országos állapot felmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: És most Nagyváradról, nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform. Szakemberek ezreit alkalmaznák az egészségügyben, 7621 betöltetlen állásáját készül felszabadítani a minisztérium. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform, jelentette be az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség. A leállást a belső informatikai infrastruktúrát érintő komoly üzemzavar okozza. Az intézmény illetékesei hangsúlyozták, gőzerővel dolgoznak a hiba elhárításán, mindent megtesznek azért, hogy a rendszerek működését a lehető leggyorsabban és teljes biztonságban helyreállítsák az összes felhasználó számára. A hivatal már kedden jelezte, hogy belső vizsgálatot indított a technikai probléma ügyében, amely az informatikai hálózat egy részét használhatatlanná tette. A kiesés miatt a földhivatali ügyintézésben a hétvégéig jelentős fennakadásokra kell számítani. 7621 betöltetlen állásáját készül felszabadítani az egészségügyi minisztérium. A tárca közleménye szerint az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség. Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre és megfelelő létszámú orvoscsapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással, a rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

nagyvárati hűségben igazi felüdülés. Slágerek, slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a Hulladékgazdálkodási Szolgáltató támogatásával. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki manapság megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázatmentes csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi víztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a Hulladékgazdálkodási Szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogérius lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decsebán, a Decsebál-Dácsia és az Olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak, a kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenség. Megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogatósabb és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközpont és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg? Elnevezésű országos állapot felmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyed évben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform. Szakemberek ezreit alkalmaznák az egészségügyben, 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani a minisztérium. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform, jelentette be az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség. A leállást a belső informatikai infrastruktúrát érintő komoly üzemzavar okozza. Az intézmény illetékesei hangsúlyozták, gőzerővel dolgoznak a hiba elhárításán. Mindent megtesznek azért, hogy a rendszerek működését a lehető leggyorsabban és teljes biztonságban helyreállítsák az összes felhasználó számára. A hivatal már kedden jelezte, hogy belső vizsgálatot indított a technikai probléma ügyében, amely az informatikai hálózat egy részét használhatatlanná tette. A kiesés miatt a földhivatali ügyintézésben a hétvégéig jelentős fennakadásokra kell számítani. 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani az egészségügyi minisztérium. A tárca közleménye szerint az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség. Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre és megfelelő létszámú orvoscsapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással, a rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon a Plusz FM.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek,
2: Nagyváradon.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz, plusz, plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, és bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a Hulladékgazdálkodási Szolgáltató támogatásával. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki manapság megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázatmentes csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi víztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénz vásárló erejét. Egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról a Nagyváradi Önkormányzat és a Hulladékgazdálkodási Szolgáltató támogatásával. A felmérés június végén kezdődött, és elsőként a Rogériusz lakótelepi ökoszigeteknél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebán, a Decebál Dácsia és az Olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérés 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban, 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak, a kérdőív kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Egy friss kutatás szerint az emberi agy biológiája nem képes tartani a tempót a modern világgal, ez pedig megmagyarázhatja, miért tapasztalnak olyan sokan stresszt, magányt és folyamatos összehasonlítási kényszert. A szingapúri James Cook Egyetem tanulmánya szerint az emberi agy egy olyan világra fejlődött ki, ahol ismerős arcok, közvetlen veszélyek és kis közösségek vették körül az embert. A modern világ azonban sokkal gyorsabban változik annál, mint amilyen ütemben az emberi biológia alkalmazkodni tud hozzá. Ez az evolúciós félrecsúszás a kutatók szerint sok modern pszichológiai jelenség. Megmagyarázhat. Ennek egyik leglátványosabb példája a közösségi média. Az a késztetés, hogy folyamatosan felmérjük a helyünket a közösségben, egykor segíthette az együttműködést és a csoporton belüli bizalmat. Ma viszont ugyanez az ösztön végtelen mennyiségű gondosan megszerkesztett életképpel, sikertörténettel és státuszszimbólummal találkozik, ami állandó összehasonlításra készteti az embereket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogatósabb és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközpont és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg? Elnevezésű országos állapot felmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyed évben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek,
0: slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform. Szakemberek ezreit alkalmaznák az egészségügyben, 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani a minisztérium. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Egy súlyosnak minősített technikai incidens miatt a hétvégéig elérhetetlenné válik az Eterra kataszteri és telekkönyvi platform, jelentette be az Országos Kataszteri és Telekkönyvi Ügynökség. A leállást a belső informatikai infrastruktúrát érintő komoly üzemzavar okozza. Az intézmény illetékesei hangsúlyozták, gőzerővel dolgoznak a hiba elhárításán, mindent megtesznek azért, hogy a rendszerek működését a lehető leggyorsabban és teljes biztonságban helyreállítsák az összes felhasználó számára. A hivatal már kedden jelezte, hogy belső vizsgálatot indított a technikai probléma ügyében, amely az informatikai hálózat egy részét használhatatlanná tette. A kiesés miatt a földhivatali ügyintézésben a hétvégéig jelentős fennakadásokra kell számítani. 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani az egészségügyi minisztérium. A tárca közleménye szerint az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség. Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre és megfelelő létszámú orvoscsapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással, a rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.